0: Szóval minden, amit szeretünk. Sunshine FM.
1: Jól mondta az anyukám, mindig az volt a hibám, hogy a szívem navigál, nincs orvosság. Minden rosszabb nap után van egy jobb is, ami vár. Addig húzom az igát, bad boys don't cry.

gyövesen. Megszólított az Isten egy igazi fegyvert, adott a kezembe. Tudtam, csak ő vigyázhat rám. Többet gyakoroltam vele, mint egy szamuráj. Benne bízhatok, mindig az igazat mondja. Vele sírhatok, de az utat mutatja. Egy olyan szövetség, ami

0: Sunshine FM.
1: Sunshine FM.
2: Alszik a város, míg ébre reggel 6-kor. Ó, bennünk van a vibe, ó, sok a lány, az érzés hajszol. Forró a test, a szív még akar az agylárász. Nem lehet vége, ne tegyük ezt, mi írjuk meg a történetünket. Hey.

testem felhő, a lelkem tenger, az este erdő, s benne minden ember, benne minden ember, lámpa fény a parton, lenne minden reggel egy kanapé.

0: Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland, akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van, a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Újabb szakaszába lépett a Tisza kormány államigazgatási átalakítása. Munkaszüneti nap lesz július 1-én az egészségügyi dolgozók számára. A külügyminisztérium 37 nagykövetet rendel haza a közeljövőben. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és nézzük a részleteket.
0: Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
3: Jó utat, jó utazás, további kellemes hétvégét, benépesült sóstó, ki lehet tenni a megtelt táblát. Nagyon sok volt ma is a parkoló gépjármű, és már reggel kivetette hatását. Nyíregyház és Sóstó között sűrű a forgalom. Rengetegen kerékpárral közlekednek, de vannak, akik a tömegközlekedési járművek haladását láthatják, illetve segítség, és ismételten előkerült a retróbusz, a sárga autóbusz, ami nagyon közkedvelt, és rengetegen vették ma is igénybe, sőt hétvégén. Városunk területén nagyon sok közműhelyreállítás, illetve közmű szintbehelyezés, amik a fedlapokkal kapcsolatosak, és több főútvonalon is forgalom korlátozással kell számolni a későbbiekben, valamint az országhatárállomások fele vezető főútvonalak jelentősen le vannak terhelve. Köszönöm a figyelmüket, további balesetmentes jó utat és kellemes hétvégét!
0: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Újabb szakaszába lépett a Tisza kormány államigazgatási átalakítása, miután a magyar közlönyben egyszerre 83 személyi változást hirdettek ki a minisztériumok helyettes államtitkári szintjén. A gyakorlatilag valamennyi tárcát érintő átfogó vezetői csere mellett 7 új főispán is kinevezést kapott, akik a napokban átveszik a vármegyei kormányhivatalok vezetését, továbbá megszűnt a közmédia jelenlegi vezetőinek megbízatása is. Munkaszüneti nap lesz július 1-én az egészségügyi dolgozók számára a Semmelweis nap alkalmából. A 2011 óta érvényben lévő szabályozás miatt ezen a napon a házi orvosi rendelők, a szakrendelők és a gyógyszertárak zárva tartanak. A folyamatos betegellátást pedig az ünnepnapoknak megfelelő ügyeleti rendszerén biztosítják. Az ügyeletes patikák listája elérhető a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ online keresőjében, miközben a segélyhívók, az egészségvonal és az egészségügyi toxikológiai tájékoztató szolgálat a munkaszüneti napon és a nap 24 órájában fogadja a hívásokat. A külügyminiszter bejelentése szerint a külügyminisztérium 37 nagykövetet rendel haza a közeljövőben. Orbán Anita a Facebook oldalán közzétett bejegyzésében hangsúlyozta, hogy a változások egy része a lejáró megbízatásokhoz kapcsolódik, míg más esetekben a személyi döntéseket a külügyi irányváltás indokolja. A tárcavezető tájékoztatása alapján a cél az, hogy Magyarország érdekeit olyan nagykövetek képviseljék a külképviseleteken, akik az új külpolitikai prioritások mentén hitelesen és hatékonyan tudnak eljárni az ország nemzetközi kapcsolatainak alakításában. Lázár János több mint 73%-os hiányzással vezeti a parlamenti szavazásokról leggyakrabban távol maradó képviselők listáját, de Szijjártó Péter és Budai

0: Gyula is az eddigi voksolások több mint felét kihagyta. Forsoffer Ágnes házelnök a közbizalom helyreállítása érdekében a parlament honlapján bárki számára szabadon kereshetővé tette a hiányzások adatbázisát. Bár a májusi kirívó távolmaradások miatt a házelnök végül nem rendelt el tiszteletdíj megvonást, egyértelműen kijelentette, hogy júniustól már kizárólag a hivatalos kiküldetést vagy az egészségügyi okokat fogadja el méltányolható igazolásként. Ideiglenesen felfüggesztette a debreceni Szemkorp üzemműködését a Hajdúbihar vármegyei kormányhivatal, amelyre reagálva a vállalat közölte, hogy követi a hatóság előírásait, és teljes körűen együttműködik a vizsgálatban. A cég ugyanakkor jelezte, hogy a közigazgatási határozatban azonosított szennyezőanyagok jelentős része, különösen a nehézfém elemek nem részei a polimer alapú szeparátor gyártási folyamatnak. A Szemkorp tiszteletben tartja az eljárást, és a hatóságokkal közösen dolgozik a kimutatott anyagok pontos forrásának tisztázásán. Kapu Tibor Magyarország második kutató űrhajósa fogja vezetni a Tisza kormány által újjászervezett magyar űrügynökséget. A hírt Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter jelentette be, kiemelve, hogy az űrtevékenység az egyik legfontosabb befektetés a jövőbe. Az új vezető feladata, hogy fél év alatt úgy szervezze át a működést, hogy a szervezetet ne legyen érdemes bezárni, ehhez pedig új űrstratégiára és űrtörvényre is szükség lesz. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy olyan ügynökséget szeretnének, amely szorosabb kapcsolatot ápol az európai űrügynökséggel és megbízásokhoz juttatja a hazai kis- és középvállalkozásokat. A rögzített üzemanyagár miatti veszteségeik ellentételezését és a törvényi szabályozás átdolgozását követeli a Független Benzinkutak Szövetsége. A szervezet felhívására több töltőállomás ideiglenes zárvatartással adott nyomatékot a követelésnek a piacvédelmi intézkedések hatályba lépésével egy időben. Gépész László elnök a jogállamiság részének nevezte az üzemanyaghatóság járával okozott kár megtérítését, amely álláspontja szerint jogutódként a jelenlegi kabinet feladata. A szövetség további egyeztetéseket kezdeményez a kormányzattal a kisbenzinkutak gazdasági stabilizálása érdekében. Ahol a pályaállapotok megengedik, ott újraindul a személyszállítás a korábban bezárt vidéki vasútvonalakon, jelentette be Vitézy Dávid közlekedési miniszter. Komló és Dombóvár között már augusztustól közlekednek a vonatok, hiszen a pályát a teherszállítás miatt eddig is fenntartották, míg Miskolc és Tiszaújváros között szeptembertől áll vissza a vasúti forgalom. A tárcavezető emellett tisztázta a közlekedési múzeum sorsát is, amely a korábbi tervekkel ellentétben nem Debrecenbe költözik, hanem végleg a Kőbányai úton a központi járműjavító területén kap helyet. Hatályba lépett a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvény, miután a jogszabály megjelent a magyar közlönyben. A jogszabály a hatósági ár kivezetése mellett lehetőséget ad a kereskedelem politikáért felelős miniszternek, hogy a későbbiekben rendeletben állapítsa meg a benzin és a gázolaj hatósági árát. Az új szabályozás értelmében a piaci folyamatok határozzák meg az üzemanyagárakat, azonban a tárcavezető beavatkozási jogköre megmarad a rendkívüli piaci helyzetek kezelésére. A kritikus hőség miatt azonnali vasúti és közúti intézkedéseket jelentett be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A MÁV-nál kisorolják és leállítják a nem nyitható ablakú elektromos klímájú Intercity kocsikat, a balatoni vonalon pedig tartalékszerelvényeket helyeznek készenlétbe. Az 55 fok feletti síhőmérséklet miatt a gyengébb állapotú pályákon óvatossági sebességkorlátozásokat vezettek be, emellett a vasútállomásokon és a főbb autópályák dugóiban, különösen az M1-esen folyamatos a vízosztás az utasoknak. Megjelent a pedagógusok béremeléséről szóló kormányrendelet, amelynek célja, hogy a pedagógusok átlagbére elérje a diplomás átlagbér 80%-át. A magyar közlönyben közzétett dokumentum szerint a 2026. január 1-től megvalósult 10%-os emelésen felül további 0,4% ponttal nőnek a bérek, valamint a munkáltatóknak január 1-től visszamenőlegesen legalább 0,3% pontos emelést is végre kell hajtaniuk. A rendelet értelmében a gyakornoki illetmény 2026-ban 707.600 forint lesz, míg a pedagógusi bérsávok alsó határa fokozattól függően 720 és 918.000 forint között alakul. Szombattól 3 fokú, a tiszti főorvos szerint az elmúlt 20 év legveszélyesebb hőhullámát hozó hőségriasztás lép életbe az ország teljes területén, ami miatt a kormány összehangolt védelmi tervet dolgozott ki. Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, hogy az állami alkalmazottak hétfőn és kedden home office-ba vonulnak, a magánszektorban pedig rövidített munkarendet szorgalmaznak, miközben a hatóságok kiemelten figyelnek a rendezvények biztonságára és a vasúti közlekedésre is. A kormány péntek évféltől 2 óránként ad helyzetjelentést a kormány.hu/hőség oldalon, a miniszterelnök pedig nemzeti összefogásra, valamint a magán- és vendéglátó helyek részéről a krízishelyzetben lévő emberek segítésére szólított fel. Gyanúsításukkal egy időben Orbán Viktor volt miniszterelnök, Hajdú János volt TEK főigazgató és 2 további tisztviselő letartóztatását indítványozta az ukrán pénzszállítók ügyvédje az aranykonvoj ügyben. A kiszivárgott ügyészségi iratokra alapozott indítvány szerint a márciusi M0-ás autóúton történt rajtaütés, és a 7 ukrán állampolgár fogvatartása mögött nem valós jogi, hanem felső szintű politikai utasítások állhattak. Magyar Péter miniszterelnök azonnali választ követelt az ügyészség, miközben a hatóság megerősítette, hogy külön eljárásban vizsgálják a pénzmosás gyanúját és az elfogás körülményeit. Kongóban már több mint 1000 ebola fertőzést és 260 halálos áldozatot regisztráltak, és a vírus megjelent Franciaországban is. Rósvai Miklós virológus szerint Magyarországra nem a francia esetből, hanem a Közép-Afrikából hazatérő fertőzött misszionáriusok vagy egészségügyi dolgozók révén kerülhet be a betegség. A repülőgépeken való terjedéstől nem kell tartani, mert a rövid lappangási idő miatt a fertőzés gyorsan kiderül, a betegek pedig szigorú izolációban utazhatnak haza a jobb európai túlélési esélyek miatt. A kezdetben magas lázzal járó ebola ellen a most terjedő bundibogyó törzs esetében még nincs forgalomban vakcina, így csak tüneti kezelést tudnak alkalmazni. A fokozódó forróság miatt életbe lépett és keddig tart a 3. fokú hőségriasztás Magyarországon. A szociális intézményekre vonatkozó vörös kódot szintén keddig hosszabbították meg a veszélyeztetett csoportok védelmében. A hétvégén is nagyon erős UVB sugárzásra kell számítani az ország egész területén, így a szakemberek a közvetlen napfény kerülését javasolják. A rendkívüli meleg és a hosszantartó szárazság miatt országszerte tűzgyújtási tilalom van érvényben. A kormány célja, hogy 2030 környékére megfeleljen az euró bevezetéséhez szükséges kritériumoknak, erősítette meg a miniszterelnök, miután a Eurogroup elnökével tárgyalt Budapesten. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy a gazdasági feltételek elérése nem feltétlenül jelenti a közös európai pénz azonnali és tényleges bevezetését, mivel ahhoz további feltételek teljesülése is szükséges. A kormányfő kiemelte, hogy a kritériumok teljesítéséhez nem megszorításokra van szükség, hanem a hazánkba érkező uniós források hatékony és eredményes felhasználására. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter arra kéri a lakosságot, hogy a kánikula idején az esti 18 és 21 óra közötti csúcsidőszakban mérsékeljék az áramfogyasztást a biztonságos és zavartalan villamos energiaellátás érdekében. A tárcavezető szerint ebben a 3 órában érdemes csökkenteni a légkondicionálók használatát, valamint 21 óra utánra halasztani az elektromos eszközök töltését és a nagyobb háztartási gépek működtetését. A korlátozás azért is fontos, mert a Mavir jelzése szerint a napokban megdőlhet a tavalyi 6766 megawattos nyári áramfogyasztási rekord, a hálózat biztonság növelése és az okos mérők telepítésére pedig a kormány már egy több mint 100 milliárdos energetikai fejlesztési csomagot is elfogadott. Június-július fordulóján több fontos adózási határidőre és új szabályra figyelmeztet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. Június 30-áig kérhetik a magánszemélyek a gépjármű adó 5 havi pótlékmentes részletfizetését a NAV mobil applikáción keresztül, amely határidő jogvesztő. Szintén június 30-áig kell a nagyvállalatoknak benyújtaniuk a globális minimumadó bevallását, amelynek elmulasztása akár 10 millió forintos bírsággal is járhat. Július 1-től pedig új uniós vámszabály lép életbe, amely szerint az Európai Unión kívülről rendelt 150 euró alatti kis csomagok termékkategóriái után 3 eurós vámot kell fizetni. Aláírta az uniós források hazahozataláról szóló törvényt a köztársasági elnök a parlament honlapjára feltöltött dokumentum szerint. Az országgyűlés kormánypárti többsége kedden döntött a jogszabálycsomagról, amely a jogállamisági és átláthatósági feltételek teljesítése érdekében megszünteti a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokat. A módosítás szigorítja a vagyonnyilatkozati rendszert, bővíti az integritás hatóság jogköreit, valamint változtat a magántőke alapok szabályozásán az európai integrációs források megszerzése érdekében. A tisztító tűzművelet meghirdetésének hetén a büntetés végrehajtás országos parancsnokságán tartja soron következő kihelyezett informális ülését a kormány. Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán megosztott bejegyzése szerint a helyszínválasztás találó a hétfőn az országgyűlésben bejelentett korrupció ellenes csomagindításakor. A tisztító tűzművelet egyik legfontosabb eleme a Nemzeti Vagyonvisszaszerzés és Védelmi Hivatal létrehozása, a kabinet pedig a büntetés végrehajtása székhelyén folytatja az egyeztetéseket a program részleteiről. Rendkívül aggasztónak tartja a székelyföldi medvehelyzetet bíró Barna Botond, Hargita megye önkormányzati elnöke, aki európai szintű fellépés sürgetve levélben fordult Ursula von der Leyenhez, az Európai Bizottság elnökéhez. A térségben idén már 148 alkalommal riasztották a lakosságot településekre, sőt városi utcákra bemerészkedő nagyragadozók miatt. Április óta pedig az incidensek száma eléri a napi átlag 3-at. A tanácselnök hangsúlyozta, hogy a biodiverzitás megőrzése mellett nagyobb hangsúlyt kell fektetni az emberi élet védelmére. A kialakult krízis kezelése ugyanis már meghaladja a helyi és a romániai országos hatóságok jelenlegi eszköztárát. A rendőrség a hétvégétől hajóból, a vízből és a vízpartról is méri majd a vízi járművek sebességét, miután bevezetik a vízi trafipaxot a Tiszatavon. A tiszai vízirendészet azután döntött a szigorítás mellett, hogy a horgászok és a természetjárók, valamint a szabályokra fittyet hányó jetskisek között pattanásig feszült a helyzet a csatornákon gerjesztett hatalmas hullámok és a sebességkorlátozások be nem tartása miatt. Illés Gergely rendőrfőkapitány hangsúlyozta, a fokozott ellenőrzések célja a balesetveszélyes helyzetek és a kockázatok csökkentése, a sebességméréseket pedig azonnali hatósági eljárások követik majd a szabályszegőkkel szemben.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Az Európai Kézilabda Szövetség legfrissebb klubrangsora szerint a DVSC Schaffler a 17. legjobb csapat Európában. A 162 klubot felsoroló listát az elmúlt 3 szezon nemzetközi kupa szereplései alapján állították össze, amelyben a debreceni együttes 2 sikeres bajnokok ligája 8-at döntős menetelése is döntő szerepet játszott. Mivel a Loki előtt álló együttesek közül 2 időközben már megszűnt, a piros-fehérek ténylegesen a kontinens legjobb 15 női kézilabda csapata közé tartoznak. Újabb fantasztikus nemzetközi sikert ért el Petrimán Patrícia, a Nyíregyházi Sportcentrum ökölvívója a Szabadkán megrendezett hagyományos aranykesztyű tornán. A nyíregyházi sportoló a női döntőben a szerb Juros Jelena ellen lépett szorítóba, és már a második menetben technikai fölénnyel lezárta a mérkőzést, miután a játékvezető 2-szer is támolt az ellenfelére. Petrimán Patrícia a torna győzelem megszerzése mellett egy újabb rangos elismerést is átvehetett. A viadal szervezői ugyanis a teljes mezőny legjobb női ökölvívójának választották meg a nyíregyházi kiválóságot. A japán élvonalbeli kosárlabda csapat vezető edzője lesz Kovács Adrián, a Deac korábbi trénere, aki a spanyol bajnok Valencia együttesét hagyja el a pozícióért. A 34 éves magyar szakember iránt az észak-amerikai profiligából, az NBA-ből is élénk érdeklődés mutatkozott különböző stábpozíciókra, miután korábban Németországban és Párizsban is sikeresen dolgozott segédedzőként. Új klubja a 2005-ben alapított Chiba Jets, Szigetország egyik meghatározó csapata, amely 5-szörös japán kupa győztesnek, valamint korábbi bajnoknak és kelet-ázsiai szuperliga győztesnek mondhatja magát. Vasárnap tovább fokozódik az afrikai hőség a zavartalanul napos időben és a legmelegebb órákban. 36 és 41 fok közötti rekord közeli értékeket mérhetünk. Számottevő csapadékra ezen a napon sincs kilátás, csupán elvétve alakulhat ki egy-egy frissítő zivatar, miközben a déli délkeleti szelet több helyen élénk széllökések kísérik.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Csak jó zene.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: A püspök megnyitná a templomokat a hőség idején. 83 helyettes államtitkári személycseréről döntött a kormány. Az aszály nyomai már a Hortobágyon is jól láthatók. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Arra kéri a plébániákat Székely János, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, hogy a hőség idején tartsák nyitva a templomaikat. A szombathelyi megyéspüspök szerint a kánikula különösen az idősekre, a kisgyermekekre, a krónikus betegekre és a hajléktalanokra jelent veszélyt. Azt javasolja, hogy a templomok a legmelegebb órákban menedékhelyként szolgáljanak, ahol a betérők megpihenhetnek, ihatnak egy pohár vizet és csendes, hűvös környezetben tölthetnek el néhány percet. A püspök szerint ezzel a keresztény közösségek egyszerre nyújthatnak testi és lelki segítséget is a rászorulóknak. Átfogó személyi változásokról döntött a kormány a minisztériumok vezetésében. A magyar közlönyben megjelent határozatok szerint összesen 83 helyettes államtitkári kinevezésről és felmentésről született döntés. A változások gyakorlatilag valamennyi minisztériumot érintik. A legnagyobb átalakítás az élő környezetért felelős, a gazdasági és energetikai, valamint a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztériumban történt, de új vezetők kerültek többek között a belügyminisztériumba, az egészségügyi, az oktatási és gyermekügyi, valamint a közlekedési és beruházási minisztériumba is. Szombattól megszűnt a hatósági üzemanyagár Magyarországon. A védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvény a pénteki magyar közlönyben jelent meg, és a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolja az árstop megszűnését. A jogszabály ugyanakkor lehetőséget ad arra, hogy rendkívüli piaci helyzetben a kereskedelem politikáért felelős miniszter ismét hatósági árat vezessen be a benzinre és a gázolajra is. A törvény az ellenőrzések szabályait is rögzíti. A jogsértő üzemeltetőkre akár 150 millió forintos bírság is kiszabható, ismételt szabályszegés esetén pedig ideglenesen be is zárhatják a benzinkutat. Új etikai iránymutatást tett közzé az Egészségügyi Minisztérium és a Magyar Orvosi Kamara az orvosok közösségi médiás jelenlétéről. A jelenleg még vitairatként megjelent ajánlás célja, hogy a betegbiztonságot, a szakmai hitelességet és a közbizalmat is

0: az online térben is erősítse. A dokumentum szerint az orvosokra a közösségi médiában is ugyanazok az etikai szabályok vonatkoznak, mint a betegellátás során. Kiemelt figyelmet fordítanak a betegadatok védelmére, személyes egészségügyi információ csak megfelelő hozzájárulással és az érintett beazonosításának kizárásával tehető közzé. Riasztó képekkel szemlélteti az idei aszály hatásait a Hortobágyi Nemzeti Park. A természetvédelmi őrök szerint a Hosszúpályi határában található Nagysziken a korábban üde rét helyett idén kiszáradó növényzet fogadja a látogatókat. A védett koloncos legyezőfű állománya megritkult, a virágzó példányok pedig jóval kisebbek a megszokottnál, és a réti Margit virágokat is megviselte a csapadékhiány. A szakemberek szerint a tartós szárazság és az erős szél tovább ronthatja a talaj állapotát, ami a természetes élőhelyek növényvilágára is egyre nagyobb hatással van.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Ma folytatódik a kánikula térségünkben, sok napsütésre, száraz időre készülhetünk, csak kevés felhőzet jelenhet meg az égen, csapadék nem várható, a szél többnyire gyenge marad. A hajnali 19 fok után a hőmérséklet gyorsan emelkedik, a délutáni csúcsérték pedig elérheti a 39 fokot is. A déli órákban rendkívül erős UV-sugárzás várható.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Sípos Mariannával. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

0: Ez a Hello Anyu,
1: a Sunshine FM családi magazinja.
2: Csak jó zene itt a Sunshine FM-en. Jó reggelt kívánok, és csodás vasárnapot mindenkinek. Június 28-a van reggel 6 óra, és ha a kávéillat mellé egy kis könnyed családi csevegésre vágynátok, akkor a legjobb helyen jártok. Ez itt a Hello Anyu magazin a Sunshine FM-en, én pedig Sipos Marianna vagyok. Mielőtt belevágnánk a sűrűjébe, hatalmas szeretettel köszöntöm a mai névnaposainkat, a Leventéket és az Iréneket, Isten éltessen benneteket. A régi népi kalendárium szerint egyébként ma László napja is van, amihez egy izgalmas időjárási jóslat kapcsolódik. A régiek úgy tartották, hogy ha ma esik az eső, akkor bizony a kukorica nagyon jó termést ígér idén, de a szőlőnek már nem tesz jót. Meglátjuk, mit tartogat nekünk az égbolt, ami pedig a mai adást illeti igazi nyári túlélő csomaggal készültem nektek. Átbeszéljük, hogy az érettségi után mikor kell lemondani a családi pótlékot, nehogy utólag fájjon a fejünk. Megnézzük a legfrissebb kutatásokat arról, mi folyik a gyerekek mobiljain a kulisszák mögött, és persze hozok nektek egy kánikula kalauzt is, kiderítjük, mikortól maradhat otthon egyedül a gyerek a szünetben, és mi a titka a tökéletes strandos túlélő csomagnak, és hogyan verhetjük vissza a rettegett anya unatkozó mondatokat a hűvös szobában. Tartsatok velem ma is, vágjunk bele!
3: Ez a Hello Anyu
4: családi magazin a Sunshine FM-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Fosztoffer Ágnes bekeményít a parlamenti hiányzások miatt. Új haladékot kapnak a babaváró hitelesek. Keddig marad a száraz forró idő. Következnek a Sunshine FM hírei Szőcs Istvántól.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Szigorítana a parlamenti hiányzások kezelésén az országgyűlés elnöke. Fosztoffer Ágnes elrendelte, hogy a parlament honlapján egy könnyen kezelhető adatbázisban tegyék közzé, mely képviselők hiányoznak a szavazásokról. A házelnök szerint a jövőben igazolt hiányzásnak csak az egészségügyi ok, valamint a hivatalos országgyűlési vagy kormányzati kiküldetés számítana. Bár a májusi hiányzások miatt ezúttal még nem szabtak ki pénzügyi szankciót, a jövőben az igazolatlan távolmaradások akár tiszteletdíj megvonással is járhatnak. November 1-jéig meghosszabbítja a kormány a babaváró hitel gyermekvállalási határidejére vonatkozó moratóriumot. A döntés azoknak a családoknak jelent könnyebbséget, akik 2019 és 21 között vették fel a támogatott hitelt, de a vállalt gyermek még nem született meg. A pénzügyminisztérium szerint az érintettek így több hónap haladékot kapnak, miközben a kormány egy enyhébb szabályozás kidolgozásán is dolgozik. A jegybank adatai alapján csaknem 25 ezer szerződésnél még nem teljesül a gyermekvállalási feltétel, így a hosszabbítás több tízezer családot is érinthet. Azonnali belső vizsgálatot rendelt el Ruszinszendi Romulus honvédelmi miniszter a tavalyi újdörögi kézigránát baleset ügyében. A döntés azt követően született, hogy az ügyészség megszüntette a nyomozást. A miniszter közölte, tudomásul veszi a büntető eljárás lezárását, ugyanakkor szerinte nem lehet felelősök nélkül lezárni az ügyet. A tavaly márciusi kiképzésen egy önkéntes résztvevő egy éles kézigránát felrobbanása miatt mindkét kezét elveszítette, a kiképző pedig szintén súlyosan megsérült. A belső vizsgálat lefolytatására a vezérkari főnök kapott feladatot. Több módosítást is javasol a Tanítanék Mozgalom a 2026-27-es tanévrendjéhez. A szervezet azt szeretné, ha a tanév egy héttel korábban, legkésőbb június 15-én érne véget, mert szerintük a nyári hőségben már nehéz érdemi oktatást tartani. Emellett azt is kezdeményezik, hogy az írásbeli érettségik idején ne legyen kötelező a digitális munkarend a középiskolákban, erről pedig az intézmények dönthessenek. A javaslatok között szerepel továbbá a téli szünet körüli munkanapok rugalmasabb kezelése, valamint a tanév első vagy utolsó napjának közösségi programokra történő felhasználása. Tovább fokozódik a hőség Magyarországon, szombattól már piros riasztás van érvényben, a következő 4-5 napban pedig többfelé 40 fok körüli csúcshőmérséklet is várható. Az előrejelzések szerint keddig továbbra is száraz napos időre kell készülni, csapadékra alig van esély, miközben az UVB sugárzás is extrém erős lesz. A meteorológusok most azt javasolják, hogy a déli órákban lehetőség szerint senki ne tartózkodjon hosszabb ideig a tűzőnapon, és gondoskodjanak a megfelelő folyadékpótlásról. A jelenlegi előrejelzések szerint kedden már elszórtan zivatarok hozhatnak némi enyhülést.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Ma folytatódik a kánikula térségünkben, sok napsütésre, száraz időre készülhetünk, csak kevés felhőzet jelenhet meg az égen, csapadék nem várható, a szél többnyire gyenge marad. A hajnali 19 fok után a hőmérséklet gyorsan emelkedik, a délutáni csúcsérték pedig elérheti a 39 fokot is. A déli órákban rendkívül erős UV-sugárzás várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 19...

0: Ez a Hello Anyu.
1: Csak jó zene itt a Sunshine FM-en, ez továbbra is a Hello Anyu, és ugye ti is észrevettétek már, hogy a gyerekek szinte össze vannak nőve a telefonjukkal, és a nyári szünetben azt gondolom, hogy ez halmozottan is így lesz. Ha épp nem videókat pörgetnek, akkor egymással csetelnek, de sajnos az online világ nem csak a játékról és a mókáról szól. Egy friss kutatás szerint a 12 és 16 év közötti hazai fiatalok majdnem 30%-a tapasztalt már online bántalmazást az elmúlt egy évben. Ez azt jelenti, hogy szinte minden harmadik gyerek kapott már sértő megjegyzést, vagy zárták ki őt rosszindulatúan csoportokból. Ráadásul az európai adatok szerint a tinik és a 20 évesek több mint fele fut bele rendszeresen ellenséges lealacsonyító üzenetekbe a neten, és képzeljétek, a lányok még inkább célkeresztben vannak. A legszomorúbb az, hogy a gyerekek nagy része nem ismer segítséget kérni, magában örlődik, az zaklatás pedig sokszor hetekig vagy hónapokig tart a digitális térben. Úgyhogy figyelnünk kell rájuk, kedves anyukák, apukák, néha egy ártatlannak tűnő csendes szobában is komoly drámák zajlanak a képernyők mögött. Beszélgessetek erről otthon a gyerkőccel, hogy tudja, ha bármi bántó éri a neten, hozzátok mindig fordulhat. Hát én egy kicsit vidámabban folytatom, jöjjön csak jó zene, itt a Sunshine FM-en.
0: Hello, anyu!
2: Családi magazin!
3: A Sunshine FM-en!

0: Ez a Hello Anyu Sipos Mariannával.
1: Csak jó zene itt a Sunshine FM-en, azt gondolom, hogy nem árulok el titkot, ha azt mondom, hogy meleg van anyukák, de még milyen meleg. Június végén már javában tombol a nyár, és ha a gyerkőcök kiszabadulnak a kertbe vagy a játszótérre, szinte képtelenség őket leállítani, de bevallom, nekem is ilyenkor a kedvenc szavajárásom volt, amikor a gyerekek kicsik voltak, vagy éppen az unokáknál, hogy igyál már egy kortyot, amit nagyjából óránként 50-szer kiáltok a rohangáló gyerekek után, mert hát a folyadék pótlás ilyenkor a legfontosabb, de hát a sima víz az sokszor unalmas a kis uraságoknak, a cukros üdítők viszont csak még szomjasabbá teszik őket. Na hát jön a nagy kérdés, hogy akkor mit tehetünk? Szerintem jó ötlet feldobni egy menő kulacsot, pakoljunk a vízbe pár szem fagyasztott tepret, egy citromkarikát vagy néhány mentalevelet, és rögtön úgy néz ki, mint egy trendi koktél, és már is szívesebben isszák meg. Arra viszont figyeljetek, hogy a kulacsokat minden este mossátok el, mert a táska alján felejtett félig megivott gyümölcsös csodák, hát másnapra képesek úgymond önálló életre kelni. Innen folytatjuk.
0: Hello Anyu, ahol a család az első.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Mi tudjuk, hol bulizol a nyáron. Irány Nyíregyháza, cél a Sóstó Garden, a sóstói nyár központja. Július 3-a péntek, Colorland Summer XXL Happarty, naplementés party, sztár vendég DJ. Július 10 péntek, Rakoncai, DJ Németi. Július 23 csütörtök, Pontot Party, fellép, Mollywood, Vini, Regál Lili, Burai, Katapult DJ. Július 24 péntek, Chris Rudy, DJ Németi. Július 21 szombat, Mulata Garden, Roberto, Hamkoham, Vox együttes. Buliz Nyíregyházán, Sóstón, a sóstói nyár központjában, a Sóstó Gardenben.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Visszakaptuk a közlekedés szempontjából a Böszörményi útnál lévő akadályt, tehát az megszűnt, valamint a 33-as számú főút ki- és bevezető szakaszán teljesen levették a 30-as táblákat is, tehát most már gondtalanul szabályosan tudunk közlekedni, valamint a Piac utca, Erzsébet utca kereszteződésre is visszakaptuk, ami viszont egy kicsit káoszt okoz, ez a Nádor utcától egészen a Bentérig történő közlekedésnél. A külső forgalmi sávokat a buszmegálló átépítése miatt lezárták, ott azért fölhívnám a figyelmet, hogy csak akkor hagyjuk már be a kereszteződésbe, ha el is tudjuk hagyni. A nagy nyelegre való tekintettel fogyasztunk sok folyadékot, legyünk türelmesek, toleránsak egymással, ehhez kívánok én kellemes napot és balesetmentes közlekedést.
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: 250 gyermekre jut egy pedagógiai asszisztens. Józsai útfejlesztést és keleti elkerülőt sürgette a polgármester. Korábbi tanévzárást javasol a Tanítanék mozgalom. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Átfogó reformot sürget a gyógypedagógiai ellátásban a pedagógusok szakszervezete. A szervezet szerint túl sokat kell várni az ADHD és autizmus vizsgálatokra, miközben nincs elegendő gyógypedagógus, pszichológus és pedagógiai asszisztens sem. A PS szerint jelenleg előfordul, hogy egy pedagógiai asszisztensre 250 gyermek jut. A szakszervezet a diagnosztikai rendszer gyorsítását, a szakemberhiány csökkentését, a túlterheltség mérséklését és a bérezés felülvizsgálatát is javasolta. Álláspontjuk szerint a sajátos nevelésű, igényű gyermekek megfelelő ellátásához az egész rendszer átfogó megújítására lenne szükség. A Debrecent érintő nagy beruházások mielőbbi elindítását sürgeti Papp László polgármester. A városvezető szerint a legfontosabb fejlesztések között szerepel a Józsai északi elkerülő, a keleti elkerülő út, a 35-ös főút négy sávosítása, valamint a nagyállomás korszerűsítése. Papp László azt mondta, a tervek és az engedélyek több beruházásnál már rendelkezésre állnak, ezért kormányzati döntés esetén gyorsan megkezdődhetne a kivitelezés. A polgármester hangsúlyozta, kész együttműködni az új országgyűlési képviselőkkel annak érdekében, hogy a debreceniek által várt fejlesztések folytatódjanak. Átmenetileg leállt a vízszolgáltatás Vámospércsen, miután a rendkívüli magas vízfogyasztás miatt kiürült a település víztároló tartálya. A debreceni vízmű szakemberei azonnal megkezdték a rendszer helyreállítását, a szolgáltatása várhatóan rövid időn belül újraindul. A településen továbbra is elsőfokú vízkorlátozás van érvényben. A lakosságot arra kérik, hogy mellőzzék a nem létfontosságú vízhasználatot, így a kertlocsolást, az automosást és a medencék feltöltését is. A városvezetés a lakosok türelmét és együttműködését is kéri a folyamatos ivóvízellátás biztosításának érdekében. 8 új zárható kerékpártároló szekrényt adtak át Debrecenben, amelyek helyét a városi diákjainak bevonásával választották ki. A fejlesztés célja, hogy biztonságosabbá és kényelmesebbé tegye a kerékpáros közlekedést. Az új tárolók Debrecen városkártyával előzetes regisztráció után ingyenesen használhatóak. A városban az elmúlt 30 évben egyébként már 125 kilométernyi kerékpárút épült, most pedig a tárolási lehetőségek is tovább bővültek. A Debbike felületén a lakosok a jövőben is javaslatot tehetnek arra, hogy hol lenne szükség újabb kerékpártárolók kihelyezésére. Több módosítást is javasol a Tanítanék mozgalom a 2026-27-es tanévrendjéhez. A szervezet azt szeretné, ha a tanév egy héttel korábban, legkésőbb június 15-én érne véget, mert szerintük a nyári hőségben már nehéz érdemi oktatást tartani. Emellett azt is kezdeményezik, hogy az írásbeli érettségik idején ne legyen kötelező a digitális munkarend a középiskolákban. Erről

0: Pedig az intézmények dönthessenek. A javaslatok között szerepel továbbá a téli szünet körüli munkanapok rugalmasabb kezelése, valamint a tanév első vagy utolsó napjának közösségi programokra történő felhasználása.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Ma Debrecen környékén is zavartalan napsütés és gyors melegedés várható, esőre nem kell készülni, a légmozgás pedig gyenge lesz. A reggeli 19 fok után délutánra akár 39 fokig emelkedhet a hőmérséklet. A tűző napsütés miatt fokozottan figyeljünk a folyadékpótlásra.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Sípos Mariannával. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

0: Ez a Hello Anyu Sipos Mariannával.
1: Készüljetek, mert elérkezett az év azon időszaka, amikor egy sima délutáni strandolás akkora logisztikai hadművelet elé állít minket, mintha egy hétre költöznénk a Himalájára. Hát gondolom mindenkinek ismerős ez a kép, amikor anyuka úgy néz ki, mint egy málház szamár, apának meg már a parkolóban folyik a hátán a víz a hatalmas gumimatractól. Hát bárhogy is listázzuk a dolgokat, valamit tuti, hogy otthon marad, ha megvan a naptej, a fürdőruha és a törölköző, a büfé sörpadjánál fog kiderülni, hogy a gyerek kedvenc úszógumija ott pihen az előszobában, vagy még jobb, a készpénz maradt a másik táskában, a lángososnál pedig épp nem működik a kártyaterminál. Hogy ezt elkerüljük, idén nyáron készítsünk egy fix strandos kosarat a kocsiba, amiből ki sem pakolunk, és egy apró, de életmentő tipp, hogy mindig tegyetek be egy váltáspólót magatoknak és szülőknek, mert hát garantált, hogy a gyerkőc rajtatok fogja letörölni a fagyis vagy a kecsapos kezét, szóval ne pánikoljatok, pakoljatok állandó csomagokat, és irány a strand.
0: Tartsd kézben a család mindennapjait!
2: Ez a Hello Anyu!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Nagyobb adókat javasolnak a nehezebb autókra. Új rendészeti és katasztrófavédelmi tisztek tettek esküt. Reptéri dolgozók miatt fordult a miniszterhez a szakszervezet. Következnek a Sunshine FM hírei Szőcs Istvántól.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Új adózási szabályokat javasol a levegő munkacsoport a nagyobb méretű személyautókra. A civil szervezet szerint az 1,6 tonnánál nehezebb járművekre magasabb regisztrációs és gépjárműadót kellene kivetni, a 2 tonnánál nagyobb autók tulajdonosai pedig akár többszörös parkolási díjat is fizetnének. Indoklásuk szerint az autók méretének folyamatos növekedése egyre több parkoló helyet vesz el a városokban. A javaslat egyenlőre nem jogszabály, hanem szakmai kezdeményezés, amely a döntéshozóknak kell majd állást foglalniuk. Ünnepélyes tisztavatót tartottak a hétvégén a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen Budapesten. A Rendészettudományi Kar és a Katasztrófavédelmi Intézet végzős hallgatói tettek esküt. Magyar Péter miniszterelnök beszédében arra kérte az új tiszteket, hogy szolgáljanak becsülettel, a törvények és a haza iránti hűséggel. Hangsúlyozta, legyen bátorságuk fellépni a törvénytelenséggel szemben, és őrizzék meg hivatásuk becsületét. A kormányfő úgy fogalmazott, az egyenruha a hazát szolgálja, a törvény pedig minden magyar emberé. Országos tűzgyújtási tilalom lépett életbe. A NÉBIH és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a tartós csapadékhiány és a rendkívüli hőség miatt rendelte el az intézkedést. Tilos tüzet gyújtani az erdőkben, a fásításokban, valamint azok 200 méteres körzetében, a kijelölt tűzrakó helyeken is. Saját belterületi kertekben továbbra is lehet grillezni vagy éppen bográcsozni, de a szakemberek inkább gáz vagy elektromos eszközök használatát javasolják. A hatóságok szerint a száraz növényzet miatt már egy kisebb szikra is gyorsan terjedő súlyos erdőtüzet okozhat. A hőségriadó miatt lehetővé tette az otthoni munkavégzés elrendelését a Klebersberg központ a tankerületi iskolák egyes dolgozói számára. Az intézkedés a pedagógusok szakszervezetének kezdeményezésére született, és a tankerületek saját hatáskörben dönthetnek arról, kik dolgozhatnak otthon a rendkívüli hőség idején. A rendelkezés nem érinti a gyermekfelügyeletet ellátó pedagógusokat, akik továbbra is a munkahelyükön látják el a feladataikat. Az intézkedés egyenlőre a tankerületi fenntartású köznevelési intézményekre vonatkoznak, az egyházi és szakképzési intézményekben dolgozókra még nem. A Légi Közlekedési Egyesület szakszervezete a közlekedési miniszterhez fordult a budapesti repülőtéren dolgozók munkakörülményei miatt. A szervezet szerint a nyári hőségben a földi kiszolgálók extrém hőterhelésnek vannak kitéve. Saját méréseik alapján egy kisvontató műbőr ülése csaknem 77 Celsius fokra, a vezetőfülke 40 fokra, a beton pedig 57 fokra melegedett fel. A szakszervezet szerint sok járműben nincs légkondicionáló, a szellőzés is elégtelen, miközben a dolgozók akár több órán át pihenő nélkül végzik a munkájukat. A szervezet mielőbbi intézkedést sürget a munkakörülmények javítására.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Valuta információ a Sunshine FM-en.
1: A Magyar Nemzeti Bank legfrissebb hivatalos deviza közép árfolyamai alapján a forint továbbra is stabil a fővalutákkal szemben. 1 euró árfolyama 355 forint körül alakul, az amerikai dollárért mintegy 313 forintot kell adni, az angol font 413 forint közelében mozog, amíg a svájci frank árfolyama 386 forint körül jár. A deviza piacot továbbra is a nemzetközi gazdasági hírek és a befektetői hangulat befolyásolja. Ma folytatódik a kánikula térségünkben, sok napsütésre, száraz időre készülhetünk, csak kevés felhőzet jelenhet meg az égen, csapadék nem várható, a szél többnyire gyenge marad. A hajnali 19 fok után a hőmérséklet gyorsan emelkedik, a délutáni csúcsérték pedig elérheti a 39 fokot is. A déli órákban rendkívül erős UV-sugárzás várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: lányom.
1: Tini sarok.
2: Csak jó zene itt a Sunshine FM-en, ugye te is emlékszel még arra, amikor a gyerkőc először vette fel a hátizsákot az első osztályba, na meg most ott állsz, hogy nemrég ballagott el, és túl van az érettségén, és hirtelen azt sem tudod, hogy hová szaladt el ez a bő 10 év, de a nosztalgia mellett ilyenkor jönnek a kőkemény felnőtt kérdések is, hogy mi lesz most a családi pótlékkal. Például sokan élnek abban a tévhitben, hogy a bűvös 18. születésnapig jár és kész, de az igazság az, hogy a dolog sokkal inkább a tanulástól függ, mint a gyertyáktól a születésnapi tortán. Ha a nagy diákunk szeptembertől nappali tagozaton tanul tovább, mondjuk egy szakképzőben, akkor egészen addig a tanévig jár utána a családi pótlék, amíg be nem tölti a 20. évét. Sőt, sajátos nevelési igényű gyerkőcnél ez kitolódhat akár 23 éves korig is. De mi van akkor, ha egyetemre megy a szentem? Na, akkor jön a csavar. De miután beiratkozott az egyetemre, családi pótlék már nem jár utána, de, és ez egy nagyon fontos de, az eltartottak számába még beleszámíthat. Szóval, ha van otthon kisebb tesó, az egyetemista státusza miatt a kicsi után magasabb összegű támogatást kaphattok. Ehhez csak egy hallgatói jogviszony igazolást kell kérni az egyetemtől, és már mehet is a papírmunka. A lényeg viszont az, kedves anyukák és apukák, hogyha a gyerek nem tanul tovább, vagy elkezd rendszeresen is jól keresni, akkor 15 napotok van szólni az államkincstárnak, mert a kincstár ugye az nem felejt, ha véletlenül tovább utalják és elköltitek, utólag bizony zsebből vissza kell fizetni, abból meg ugye senki nem kér. Szóval egy kávé mellett érdemes átfutni a gyerkőc őszi terveit, és intézni a bejelentést, ha szükséges.
3: Ez a Hello Anyu!

0: Ez a Hello Anyu.
1: Sípos Mariannával.
2: Csak jó zene itt a Sunshine FM-en, és véget ért a tanév, ugye? És a gyerkőcök boldogan dobják a sarokba az iskolatáskát, hiszen itt a két hónap szabadság, szülőként viszont ilyenkor sokunknak fő a feje, hogy hogyan is lehet megoldani a gyerek felügyeletet, miközben dolgoznunk is kell. Hát biztosan benned is felmerült már a kérdés, hogy mikortól lehet a gyereket biztonsággal otthon hagyni egyedül, bár nincsenek kőbevésett jogszabályok, a pszichológusok szerint a 8 éves kor alatt egyetlen percre se hagyjuk magára a kicsit. 8 és 10 éves kor között már jöhetnek az apróbb próbálkozások, például amíg leugrassz a sarkiboltba, 12 éves kor felett pedig, ha elég érett és önálló, már akár egy fél napot is átvészel egyedül, de persze minden gyerek más. A titok a fokozatosságban és a szigorú szabályokban rejlik. Mielőtt magára hagynád, beszéljétek át a klasszikus mi van ha helyzeteket. Az ajtót senkinek nem nyitjuk ki, a tűz helyett sütőt, pirítós sütőt pedig szigorúan tilos bekapcsolni. Készíts be neki előre olyan ételt, amit hidegen is meg tud enni, és találjatok ki biztonságos programokat. Jöhet a legózás, az olvasás vagy egy jó filmja is, a telefon. Hát legyen kéznél, tudja, hogy kit kell hívni, de te viszont ne csörögj rá 10 percenként, mert attól csak megijed, hogy valami baj van esetleg. Ezekkel a tanácsokkal búcsúzom mára, a Hello Anyuval egy hét múlva újra várlak benneteket. Tartsatok velem akkor is, Sipos Mariannát hallottátok.
1: Ez volt a Hello Anyu. A Sunshine FM. Családi magazin.

0: Kulcs a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Aki ország.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Hello Debrecen!
4: Itt az új taxis élmény.
3: Az Uber Taxi most az 55 taxi partnereként megérkezett.
4: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
3: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
4: Utazz bárhová egyszerűen.
3: Töltsd le az Uber alkalmazást,
4: vagy hívd az 555-555.
3: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
4: Készen állsz az új kalandra?
3: 55 taxi és Uber Taxi.
5: Mi tudjuk, hol bulizol a nyáron. Irány Nyíregyháza, cél a Sóstógarden, a sóstói nyár központja. Július 3-a péntek, Colorland Summer XXL Happarty, naplementés party. Sztár vendég, DJ. Július 10 péntek, Rakoncai, DJ Németi. Július 23 csütörtök, Pontot Party, Fellép, Mollywood, Vini, Regálili, Burai, Katapult DJ. Július 24 péntek, Chris Rudy, DJ Németi. Július 21 szombat, Mulata Garden, Roberto, Hamkoham, Vox együttes. Buliz Nyíregyházán, Sóstón, a sóstói nyár központja. A Sóstógardenben.
0: Sunshine FM. Sunshine FM. Körzetük a vadkelet. Tempójuk komótos. Hallgatók százezreit érik el nap mint nap. A keltető emberei éjjel-nappal bevetésre készek. Mondjuk éjjel inkább alszanak.
2: De amint megcsörren a vekker, ők is felpörögnek.
0: Olasz Gabi, Lőrinc Evelin, Dankó Laci és péntekenként Balogh Béla alkotják azt a csapatot, amely mindig hozza az energiát és soha nem fogy ki a jó kedvből.
6: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
7: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemel csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Válaszd a siker útját. Kért kedvezményes csomagajánlatunkat. Nekünk te vagy az első. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak a

0: információk a Sunshine FM-en.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Visszakaptuk a közlekedés szempontjából a Böszörményi útnál lévő akadályt, tehát az megszűnt, valamint a 33-as számú főút ki- és bevezető szakaszán teljesen levették a 30-as táblákat is, tehát most már gondtalanul szabályosan tudunk közlekedni, valamint a Piac utca, Erzsébet utca kereszteződésre is visszakaptuk, ami viszont egy kicsit káoszt okoz, ez a Nádor utcától egészen a Bentérig történő közlekedésnél. A külső forgalmi sávokat a buszmegálló átépítése miatt lezárták, ott azért fölhívnám a figyelmet, hogy csak akkor hagyjuk már be a kereszteződésbe, ha el is tudjuk hagyni. A nagy nyelegre való tekintettel fogyasztunk sok folyadékot, legyünk türelmesek, toleránsak egymással, ehhez kívánok én kellemes napot és balesetmentes közlekedést.
0: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Új haladékot kapnak a babaváró hitelesek. Lopott pénzből vett autót egy férfi. Kevesebb vasúti átjárós baleset volt idén. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
2: November 1-jéig meghosszabbítja a kormány a babaváró hitel gyermekvállalási határidejére vonatkozó moratóriumot. A döntése azoknak a családoknak jelent könnyebbséget, akik 2019 és 21 között vették fel a támogatott hitelt, de a vállalt gyermek még nem született meg. A pénzügyminisztérium szerint az érintettek így több hónap haladékot kapnak, miközben a kormány egy enyhébb szabályozás kidolgozásán is dolgozik. A jegybank adatai alapján csaknem 25 ezer szerződésnél még nem teljes a gyermekvállalási feltétel, így a hosszabbítás több 10 000 családot is érinthet. Lopott pénzből vásárolt autót egy 38 éves hajdú hadházi férfi, akit a debreceni rendőrök két nappal a bűncselekmény után elfogtak. A gyanú szerint a férfi egy családi ház felújításán dolgozott, majd miután a tulajdonos elutazott, éjszaka visszatért az ingatlanba. Ismerte a házat, bejutott az épületbe, és egy borítékból 1 millió forint készpénzt is elvitt. A tulajdonos hazatérése után tett feljelent, a rendőrök pedig gyorsan azonosították az elkövetőt. A nyomozás során kiderült, hogy a férfi a lopott pénzből autót vásárolt, amelyet a rendőrök le is foglaltak. Ellene lopás miatt indult most büntető eljárás. A jelenlegi ügyvezető Vizi Katalin vezeti tovább a debreceni MODEM, Modern és Kortárs Művészeti Központot. A közgyűlés egyhangú döntéssel újabb 5 évre bízta meg az intézmény irányításával. A vezetői pályázatra ketten jelentkeztek, a jelenlegi igazgató mellett Gulyás Gábor, aki 2006 és 2011 között már vezette a MODEM-et. Bár a szakmai bizottság mindkét pályázatot támogatta, a közgyűlés szakbizottságai és végül a képviselők is egyhangulag Vizi Katalin mellett döntöttek. Az igazgató a bizalom megköszönése mellett azt mondta, a következő 5 évben is Debrecen és a MODEM szakmai elismertségének erősítésén dolgozik. Heti lappá alakul a Hajdú-Bihari Napló. Jelentős változás jön a nyomtatott sajtóban. Augusztus 1-től ugyanis heti lapként jelenik meg a Hajdú-Bihari Napló, valamint több más vármegyei napilap, köztük a Kelet-Magyarország is. A MediaWorks közlése szerint az újságok ezentúl szombatonként jutnak el az előfizetőkhöz. A kiadó azt ígérte, ha megújult lapokban nagyobb hangsúlyt kapnak a riportok, interjúk, elemzések és háttéranyagok, amíg a napi friss hírek továbbra is az online felületeken lesznek elérhetőek. Az előfizetőket a változásokról levélben is tájékoztatják. Kevesebb baleset történt idén a vasúti átjárókban, mint az előző évek azonos időszakában, de a MÁV szerint továbbra is minden tragédia megelőzhető lenne. Az év első felében 21 baleset történt, amelyekben 10-en vesztették életüket. A vasúttársaság a nyári utazási szezon miatt fokozott óvatosságot kér az autósoktól, kerékpárosoktól és a gyalogosoktól is. Arra figyelmeztetnek, hogy mindig tartsák be a jelzéseket, ne használjanak mobiltelefont vagy fülhallgatót az átjárókban, és soha nem ásszanak fel a vasúti kocsikra, mert a felső vezeték már 2 méteres távolságból is halálos áramütést okozhat. A MÁV idén is folytatja az Érj haza biztonságban vasúti biztonsági kampányát.
3: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Ma Debrecen környékén is zavartalan napsütés és gyors melegedés várható, esőre nem kell készülni, a légmozgás pedig gyenge lesz. A reggeli 19 fok után délutánra akár 39 fokig emelkedhet a hőmérséklet. A tűző napsütés miatt fokozottan figyeljünk a folyadékpótlásra.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Debrecen új rádiója.

0: a Zamat című gasztromagazin és a finomfogások támogatója, a Szimbád Bisztró Nyíregyháza.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kiskatával. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.
2: Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.

0: Ez a Zamat, a Sunshine FM-en.
1: Csak jó zene, ez a Sunshine FM, és benne már is indul a Zamat. Köszöntöm Önöket, én Kiskata vagyok. Ahogy az elmúlt két hétben, úgy ezen a héten is a fűszerekről, gyógynövényekről fogunk beszélgetni, amelyek ízesítik az ételeinket, és egyszer mint jó hatással vannak az egészségünkre, hiszen tudjuk, jól fűben, fában, orvosságban is rengeteg fűszert használunk a konyhában, remélhetőleg. De hát a legtöbbjükről nem is tudjuk, hogy milyen sokat érnek. Valóságos kincsek ezek. A középkorban fűszerháborúk dúltak a rendkívül értékes fűszerszigetek feletti kizárólagos kereskedelmi ellenőrzésért. Ugye fűszerszigeteknek a mai Indonéziát nevezték, de már korábban az ókorban is igazi státuszszimbólumnak számított némelyik fűszer. A római birodalomban például némelyiket csak a leggazdagabbak engedhették meg maguknak, és bizony némelyik fűszer még most is többe kerül, mint a nemes fémek. Itt van például a vanília, amelynek kilója nagyjából 150 ezer forintot ér, vagy éppen a vörös aranynak is nevezett sáfrány, amelynek kilónkénti ára akár a 12 millió forintot is elérheti. Jó, persze nem fogyasztjuk ezeket kilószámra, de azért a legtöbb háztartásban, a fűszertartóban néhány gramnyi lapul ezekből a kincsekből. Persze ma nem csak a drága fűszerekről beszélgetünk, hanem természetesen olyanokról is, amelyek akár a mi ablakpárkányunkon is megteremhetnek, úgyhogy érdemes előkészíteni megint csak a jegyzetfüzeteket, már is rajtolunk. Gimme, gimme, gimme.

0: Egészségpercek a Sunshine FM-en.
1: Ma az allergiásoknak segítünk egy jó tippel. Elmondjuk, hogy hogyan segíthet nekik egy légtisztítógép. Mert hogy ugye az otthonunkban sokszor nem elegendő a megfelelő takarítás. Igaz, hogy a beltéri levegő minősége kulcsfontosságú az allergiásak számára, mivel a por, pollen és egyéb allergének a levegőben levegve hosszú ideig jelen maradnak, megkeserítve a mindennapokat. A házi állatok szőre és az atkák is hozzájárulhatnak az allergiás reakciókhoz, ezért nagyon-nagyon fontos a légtisztítás. És hát, hogy miért nem elegendő a takarítás és a szellőztetés? Bár a rendszeres takarítás és a szellőztetés segíthet, ezek azonban nem szüntetik meg az allergéneket. A szellőztetés például behozhatja a polleneket, a takarítás során pedig a poratkák egy része visszajuthat a levegőbe. Emellett a nedves környezet kedvez a penész és a baktériumok elszaporodásának, ami szintén rontja az allergiások életminőségét. De hát itt jöhet a képbe egy légtisztító. A modern légtisztító készülékek ugyanis hatékonyan csökkenthetik a beltéri allergének mennyiségét, így enyhítve a szenvedéseinket. Olyan szűrőkkel rendelkeznek, amelyek megfogják a nagyobb részecskéket, mint például a por, hajszálak és háziállat szőr, eltávolítják a levegőből a legapróbb részecskéket, beleértve a polleneket, poratkákat és egyéb allergéneket, és kiszűrik a kellemetlen szagokat is a levegőből, na meg a káros vegyi anyagokat. Fontos, hogyha otthoni légtisztítót veszel, akkor mindenképp tájékozódj, mert nem mindegy, hogy milyen szűrővel rendelkezik a készülék. Értelemszerűen az olcsóbb gépek nem nyújtják ugyanazt a teljesítményt, mint egy profi HEPA szűrős. Szóval, ha már mindent próbáltál, mindent bevetettél az allergia ellen, de ezt még nem, akkor érdemes megfontolni.
0: Egészségpercek.

0: aránya. Ez a Gólvonal.
1: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Sunshine FM-en Kibédi Pétertől hallják. Befejeződtek a világbajnokságon a csoportküzdelmek. Nézzük az előző játéknap három csoportjának eredményeit. Ausztria és Algéria is továbbjutott Argentina mögött a J csoportból. A két csapat egymás ellen 3-3-as döntetlent játszott, ami mindkettőjük számára továbbjutást ért. A már korábban csoport első Argentina tartalékos összeállításban is 3-1-re legyőzte a pont nélkül búcsúzó Jordán. A csereként pályára lépő Lionel Messi 29. világbajnoki mérkőzésén szerepelt, és 19. VB gólját szerezte, ezzel tovább javította saját rekordjait. A 8-ad döntőbe jutásért Argentina pénteken a zöldfoki köztársasággal találkozik, Ausztria csütörtökön az Európa-bajnok Spanyolországgal játszik, míg Algéria Svájccal mérkőzik. Története során először jutott tovább Kongó a csoportkörből, az afrikai együttes 3-1-re legyőzte az újonc és pont nélkül búcsúzó Üzbegisztánt, méghozzá hátrányból fordítva. Kongó 4 ponttal a K csoport harmadik helyén végzett, ami elegendőnek bizonyult a legjobb 8 csoport harmadik közé kerüléshez. A csoport másik mérkőzésén Kolumbia és Portugália gól nélküli döntetlent játszott, így a dél-amerikaiak végeztek az élen az európaiak előtt. Kolumbia pénteken Gánával, Portugália csütörtökön Horvátországgal találkozik a kieséses szakasz első fordulójában. Horvátország csatlakozott az angol és a gánai válogatotthoz a továbbjutók között az E csoportban. A 8 éve ezüstérmes, legutóbb bronzérmes horvátok 2-1-re legyőzték Gánát, így másodikként jutottak tovább, míg az afrikai együttes harmadikként szintén ott lesz a legjobb 32 között. Anglia 2-0-ra nyert a pont nélkül búcsúzó Panama ellen, ezzel pedig megőrizte a csoport elsőséget. A kieséses szakaszban az angolok Kongóval találkoznak, Horvátország Portugáliával mérkőzik meg, Gána pedig Kolumbiával csap össze.
0: Szurkolj együtt a Sunshine FM-mel!
2: A foci VB híreit az Opel Corsa nyíregyházi márka kereskedése, az Opel Csőz támogatja.
0: A Sunshine FM-en

0: a Zamata Sunshine FM-en.
1: Csak jó zene ehhez a Sunshine FM, és benne szól a Zamat, és a következő órában is folytatjuk a receptek sorát, meg az ismerkedést a különböző gyógynövényekkel, fűszerekkel, sőt, a következő órában a világ legdrágább fűszeréről is szót ejtünk majd, úgyhogy érdemes velünk maradni, de most jönnek a friss információk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. A Sunshine FM hétvégén is veled van. A tökéletes kikapcsolódáshoz hétvégén is a Sunshine FM biztosítja a térség legfrissebb híreit, kulturális eseményeit, valamint a legjobb hétvégi programokat. Szombat délután vár a Sunshine Top 40-es lágerlista. Érdekes zenei infókkal fűszerezzük meg a hétvége hangulatát Magyarország és Európa legtöbbet játszott rádiós kedvenceivel. Az estében pedig a hallgatóké a főszerep. Indul a Halló kívánság műsor. A szombat éjszaka fúziója a Sunshine FM-en valósul meg, mert a parti hangulathoz jön a Sound of Sunshine, a térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM, megszakítás nélkül.
1: Csak jó zene. Sunshine FM.
0: Sunshine FM. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Tudtad, hogy a zenehallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
0: Válaszd a siker útját. Kérd kedvezményes csomagajánlatunkat. Nekünk te vagy az első. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. Most ne tekerj tovább, mert a Sunshine FM...

0: Ötödik betelefonáló, mondd a Sunshine FM szlogenjét.
1: Sunshine FM, csak jó
0: zene. És robbanj be a játékba. Sunshine 25. Sunshine Boom. A nagy bummolás. Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Rugalmasabb iskola érettségi rendszert sürget a szakszervezet. Egymilliárdos áfa csalás miatt emeltek vádat. Új helyettes államtitkárokat neveztek ki a kultúrában. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Az iskola érettségről szóló döntés jogának visszaadását sürgeti a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete. A PDS most azt javasolja, hogy ismét az óvodapedagógusok és a szülők dönthessenek a gyermek iskola kezdéséről, szükség esetén szakemberek bevonásával. A szakszervezet szerint a jelenlegi rendszer nem veszi kellően figyelembe a gyerekek egyéni fejlődését, ezért a januári kérelmezési határidőt is későbbre tolnák. Emellett több óvodapedagógust és gyógypedagógust, kevesebb adminisztrációt, valamint jobb munkafeltételeket és bérezést is sürgetnek az óvodákban. Több mint 1 milliárd forint áfát próbált jogosulatlanul visszaigényelni egy cégvezető, aki a vád szerint fiktív számlákkal akarta megtéveszteni az adóhatóságot. Az ügyészség szerint a férfi két saját cége között papíron egy 5 milliárd forintos megbízást hozott létre, majd erre hivatkozva nyújtott be áfa visszaigénylést. A NAV a gyanús bevallást ellenőrizte, a pénz kifizetését megakadályozta, ezután indult büntető eljárás. Az ügyészség a cégvezetővel és társával szemben végrehajtandó börtönbüntetést, közügyektől eltiltást, valamint a cégvezető esetében pénzbüntetést és vezetői eltiltást is indítványozott. Online kértőívvel várja a Debreceni Egyetem lakosság is az egyetemi polgárok véleményét az egyetemtér tervezett felújításáról. A rekonstrukció célja, hogy a közelgő 100 éves jubileumra korszerűbb és jobban használható közösségi tér jöjjön létre, miközben megőrzik a park műemléki francia kert jellegét. A tervek szerint javulna a gyalogos és akadálymentes közlekedés, új pihenőhelyek létesülhetnek, a zöld felület nagysága azonban nem csökken. Az egyetem arra kér minden érdeklődőt, hogy töltse ki az online kérdőívet, amelynek eredményeit a végleges tervek elkészítésénél is figyelembe veszik. A harmadfokú hőségriasztás idején ivóvízosztással és párakapuk működtetésével segíti a lakosságot Debrecen önkormányzata. Június 27-e és 30-a között naponta 11 és 15 óra között a 60 utca és a Kossuth tér találkozásánál osztanak ingyenes ivóvizet a debreceni karitatív testület önkéntesei, emellett több ponton párásító berendezések működnek a városban. Debrecenben új szabályok szerint szólhatnak hozzá a lakosok a közgyűlés munkájához. A város ugyanis bevezeti a felszólalási jegyet a közmeghallgatásokon, amelyet csak név és lakcím megadásával lehet igényelni. Egy-egy hozzászólásra a legfeljebb 5 perc jut, a felvetésekre pedig helyben vagy 15 napon belül kell választ adni. A lakossági felszólalásokat ezentúl a közgyűlés végén tartják meg, és csak helyi közügyekben lehet majd felszólalni. Új helyettes államtitkárokat neveztek ki a kulturális területek élére. Berg Judit író az irodalomért és közművelődésért, Popa Gergely a művészetért, Sipos Imre színművész pedig az előadó művészetekért felel majd. A kinevezéseket Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár jelentette be. Emellett Kalla Zsuzsa lett a közgyűjteményekért, Szabadics Anita pedig az örökségvédelemért felelős helyettes államtitkár. A kulturális kormányzat szerint a cél, hogy a szakmailag elismert vezetők tapasztalataikkal segítsék az ágazat fejlesztését és a kulturális intézményrendszer működését.
3: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Ma Debrecen környékén is zavartalan napsütés és gyors melegedés várható, esőre nem kell készülni, a légmozgás pedig gyenge lesz. A reggeli 19 fok után délutánra akár 39 fokig emelkedhet a hőmérséklet. A tűző napsütés miatt fokozottan figyeljünk a folyadékpótlásra.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en kis Katával. Megszakítás nélkül. Sunshine FM.

0: Ez a Zamata Sunshine FM.
1: Ez a Sunshine FM, nálunk csak jó zene szól, és önök a Zamatot hallgatják. Ugye ma is a gyógynövényekről, fűszernövényekről beszélgetünk, mint ahogy tettük azt az elmúlt két hétben is. Nagyon sok fűszer egészségügyi hatásait megismertük, de hát kimeríthetetlen a téma. Úgyhogy haladunk is tovább. Már az első, amit kiválasztottam, egy igen népszerű fűszer lesz, amit akár az ablakpárkányra telepített kis fűszeres kertünkben is nevelgethetünk. Ez pedig a bazsalikom. Eredetileg Dél-Ázsiából, Perzsiából, Afrikából került hazánkba. Kellemes, szegfűszegre emlékeztető fanyar illata van, és pikáns az íze. A konyhában nagyon sokoldalúan felhasználhatjuk, levesekben, főzelékekben, salátákban, szószokban, pácokban, sültekben, mártásokban, darált húsokhoz, halételekben, kolbászfélékben, növényi ecetek készítésekor, továbbá ecetes és vizes uborka eltevésekor szintén remek aromát kölcsönöz az ételnek. Egyes halételek készítéséhez zsájalevéllel, rozmaringlevéllel együtt kiváló illatos körítést nyerhetünk belőle. Hogyha teját készítünk belőle, annak gyomorerősítő hatása van, és segít például felfúvódás esetén, de köhögés csillapítására, idegnyugtatónak és vízhajtónak is hatásos, és még vesegyulladás esetén is bevethetjük. Bazsalikom tejával öblögetve pedig gyógyíthatjuk a torokgyulladást. És meglepő, de azon kevés zöld fűszerek közé tartozik, amelyeket akár édesség készítésekor is bevethetünk. No és ha már édesség és kánikula, akkor javaslom, készítsünk egy bazsalikomos fagylaltot. Ez egy nagyon különleges édesség. 2,5 deci tejszínre van hozzá szükségünk, és egy nagy csokor bazsalikomra. Kell még 3 tojás sárgája és 3 evőkanálnyi cukor. Ez minden. Először is a cukrot és a tejszínt a megtisztított bazsalikommal együtt betesszük egy turmixképbe, és addig pürésítjük, addig pörgetjük, forgatjuk, amíg teljesen homogén, teljesen egynemű nem lesz a keverékünk. Persze gondolom, azt mondanom sem kell, hogy ehhez a recepthez nem jó a szárított bazsalikom, mindenképpen friss leveleket kell hozzá használnunk. Hogyha teljesen egynemű lett a keverékünk, akkor előveszünk egy szűrőt, azon átpasszírozzuk a krémünket, bár igazából ez annyira nem is fontos, aztán egy lábosban feltesszük a tűzhelyre, és elkezdjük melegíteni. Csak forráspontig hevítjük, soha nem hagyjuk a tejszínt forni. Csak addig melegítjük, amíg el nem kezd gyöngyözni. Aztán levesszük a tűzről. Közben a tojás sárgájákat és a cukrot egy fémedényben közepes láng felett felverjük, hozzáadjuk a bazsalikom szószt, és állandó kevergetés mellett felforrósítjuk, de megint csak nem főzzük, és addig hagyjuk a tűz fölött, amíg kemény masszát nem kapunk. Ezután kihűtjük, majd hogyha teljesen kihűlt, akkor betesszük a mélyhűtőbe. 2 óra elteltével kivesszük, és a masszát egy habverő segítségével fellazítjuk, hogy a keletkezett jégkristályok feloldódjanak. Aztán mehet megint 2 órára a fagyasztóba, és amikor újra kivesszük, tálalás előtt még egyszer megismételjük ezt az átkeverő hadműveletet, és már kész is a meglepően finom bazsalikom fagyi. Érdemes vele egy próbát tenni.

0: Sunshine FM asztrológia.
1: A kos úgy érzi, szüksége lehet ma valakire, akinek kiöntheti a szívét. Igyon meg egy limonádét a legjobb barátjával. A bika ma próbáljon meg minden felelősséget lerázni magáról. Inkább rakjon rendet maga körül, ezzel a fejében is nagyobb rend alakul majd. Az ikreknek jó esélye van arra, hogy egy régóta dédelgetett titkos álma valóra váljon. Most neki láthat tervei megvalósításának. A ráknak fontos erőpróbát kell ma kiállnia érzelmileg. Nagyon valószínű, hogy most felszínre kerülnek az eddig kimondatlan vágyak és elképzelések. Az oroszlán napja tevékenyen rengeteg munkával telik. Próbálja kihasználni a mostani pozitív energiákat arra is, hogy saját magával is foglalkozzon egy kicsit. Ez a nap rengeteg lehetőséget tartogat a szűz számára, igyekezzen minél hamarabb végezni a rutin feladatokkal, délután nagyszerű élményekben lehet része. A mérleg érzelmi szempontból különösen nehéz napnak néz elébe, megismerkedhet valakivel, akivel talán teljesen egy hullámhosszon vannak, valami mégis úgy érzi, távol tartja tőle. Hallgasson a megérzéseire. Akár párkapcsolatban él a Skorpió, akár egyedülálló, az elégedetlenség érzése arra készteti, hogy komolyan átértékelje céljait és elvárásait. Az igazsággal való szembenézés nem mindig fájdalommentes. Kedves nyilas, egy párkapcsolat befektetett energia nélkül nem tartható fenn hosszú ideig. Ahhoz, hogy megfelelően működjön az együttélés, alapvetően fontos a közös jövőkép. Nem ártana ezt átbeszélniük. A bak adjon magának annyi időt, hogy nyugodtan végig gondolhassa a jövőre vonatkozó terveit. Túlságosan is mozgalmas mostanában az élete, végre egy kis nyugalomra lenne szüksége. A vízöntő munkahelyén olyan változások történhetnek, amelyek teljesen átalakítják egyes emberekhez fűződő viszonyát, akiben eddig megbízott, arról ma kiderülhet, hogy visszaélt a bizalmával. A halak megérzései általában nagyon pontosak, de most nem árt megerősítést kérni a sejtéseire, mert lehet, hogy ezúttal téved.
0: Sunshine FM asztrológia.

0: Ez a Zamat a Sunshine FM-en.
1: Csak jó zene, ez a Sunshine FM, és folytatódik a Zamat. Ugye ma is a fűszernövényekkel, gyógynövényekkel foglalkozunk. Jöjjön most egy olyan növény, amit szintén elsősorban gyógynövényként ismerünk, ez pedig a citromfű. Biztos hallották már önök is azt a jó tanácsot, hogyha túlságosan stresszes a napjuk, akkor este igyanak meg egy citromfű teját, és könnyebben álomba szenderülnek, mert hogy nyugtató ereje van a citromfűnek is, akár csak a levendulának vagy a macskagyökérnek. Viszont a citromfű emésztési panaszok kezelésére is használható, serkenti a máj működését, megakadályozza a puffadást, izzasztó hatása is van, és szabályozza a pajzsmirigy működését is. A benne található polifenolok antivirális tulajdonságúak, ezt pedig külsőleg alkalmazva tudjuk a leginkább kihasználni, például herpesz esetén. Az ajak herpesz gyógyításában is nagy segítségünkre lehet, sőt, kutatások igazolták a citromfűről, hogy felére csökkenti a vírus kialakulásának gyakoriságát, de duzzanatokra, zúzódásokra, reumatikus fájdalmakra is készíthetünk belőle borogatást. Kellemes íze és illata miatt pedig a konyhában is használhatjuk. Ugye, ahogy a neve is utal rá, egy kicsit citrusos az íze. Ilyenkor nyáron különösen üdítő lehet például a citromfűből is mentából készített szörp, de akár húsételeket is készíthetünk vele, például illatos omlós csirkemelcsíkokat. Ez olyan fél kilónyi csirkemelfélére van szükségünk, amit fölvágunk vékony csíkokra, egy picit besózunk, félretesszük és elkészítünk hozzá egy panírozó tésztát. Ehhez 3 evőkanálnyi lisztet, 3 evőkanálnyi étkezési keményítőt, 1 kávéskanálnyi sót és 1 kávéskanálnyi sütőport, 1 kávéskanálnyi citromfüvet, valamint fél kávéskanál gyömbérport és koriandermagot összekeverünk egy tojással és 3 evőkanál vízzel. Az egészből egy sűrű palacsintatészta-szerű folyadék lesz. Ebben forgatjuk meg a csirkemelcsíkokat, majd bőolajban kisütjük őket. Tényleg kimondottan illatos és nagyon finom lesz a végeredmény, amit nyáron is jó szívvel ajánlok önöknek. Köretnek nyugodtan kínálhatunk mellé valamilyen zöld salátát, de akár paradicsom salátával is ehetjük. Tegyenek vele egy próbát!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Mi tudjuk, hol bulizol a nyáron. Irány Nyíregyháza, cél a Sóstógarden, a sóstói nyár központja. Július 3-a péntek, Colorland Summer XXL Happarty, naplementés party. Sztár vendég, DJ. Július 10 péntek, Rakoncai, DJ Németi. Július 23 csütörtök, Pontot Party, Fellép, Mollywood, Vini, Regálili, Burai, Katapult DJ. Július 24 péntek, Chris Rudy, DJ Németi. Július 21 szombat, Mulata Garden, Roberto, Hamkoham, Vox együttes. Buliz Nyíregyházán, Sóstón, a sóstói nyár központja. A Sóstógardenben.
0: Tudtad, hogy a zene hallgatási jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM. Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
1: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
0: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
1: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene. Sunshine FM. Kattints a sunshine.hu-ra. Olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. A térség ritmusa. Sunshine FM.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
4: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemel csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine

0: Újabb béremelést kapnak a pedagógusok 2026-ban. A magyar közlönyben megjelent rendelet szerint az emelés január 1-től jár, a visszamenőleges különbözetet pedig augusztusban egy összegben fizetik ki. Az általános bérrendezés mellett minden érintett pedagógus a gyakornokok kivételével kötelező egyéni béremelésben is részesül. A változások a pótlékokat, a megbízási díjakat is érintik, emellett nő a szakképzésben dolgozók bére is. A kormány célja továbbra is az, hogy a pedagógusok átlagkeresete elérje a diplomás átlagbér 80%-át. Befejezte a nyomozást a rendőrség a tavaly októberi hajdúnánási emberölés ügyében. A gyanú szerint egy 15 éves és egy 16 éves fiú egy buszmegállónál szóváltást követően vascsővel és deszkával bántalmazott egy 44 éves férfit, aki a helyszínen belehalt sérüléseibe. A két fiatalt még a bűncselekmény éjszakáján elfogták és letartóztatták. Az eljárás kezdetben halált okozó testi sértés miatt indult, a nyomozás során azonban emberölésre minősítették át az ügyet. Az iratokat a rendőrség vádemelési javaslattal továbbította az ügyészségnek. Nem oszlatja fel magát a debreceni közgyűlés. Elutasította a debreceni közgyűlés saját feloszlatására tett javaslatot a képviselőtestület. Az előterjesztést az összefogás a Civisvárosért két képviselője nyújtotta be, arra hivatkozva, hogy az országgyűlési választások eredménye szerint a városvezetés elvesztette a választók többségének támogatását. A vitában a kezdeményezők az akkumulátoripari beruházásokat is az indokok között említették, míg a városvezetés szerint a helyhatóság választásokon kapott felhatalmazás a teljes önkormányzati ciklusra szól. A közgyűlés többsége végül nemmel szavazott, így Debrecen képviselőtestülete a jelenlegi összetételben folytatja munkáját. Debrecenben új szabályok szerint szólhatnak hozzá a lakosok a közgyűlés munkájához. A város ugyanis bevezeti a felszólalási jegyet a közmeghallgatásokon, amelyet csak név és lakcím megadásával lehet igényelni. Egy-egy hozzászólásra legfeljebb 5 perc jut, a felvetésekre pedig helyben vagy 15 napon belül kell választ adni. A lakossági felszólalásokat ezentúl a közgyűlés végén tartják meg, és csak helyi közügyekben lehet majd felszólalni. A polgármester ugyanakkor módosítást kezdeményezett. A lakosoknak nem kell kizárólag az aktuális napirendi pontokhoz kapcsolódniuk. A változások célja, hogy átláthatóbbá és gördülékenyebbé váljon a közgyűlés munkája. Indul a magyar dinnye szezon. Kezdődik a magyar dinnye szezon. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szerint az idei időjárás kedvezett a termesztésnek, így kiváló minőségű görög és sárga dinnyére számítanak a gazdák. A fóliasátrakból származó görög dinnyék már megjelentek a piacon, a szabadföldi hazai termés pedig július 1-től érkezik. Július 5-e és 10-e között várhatóan már az ország valamennyi áruházában és piacán kapható lesz a magyar dinnye. Az idei termés elérheti a 160 ezer tonnát, ennek mintegy kétharmada a hazai vásárlókhoz kerül. A szakmai szervezetek arra biztatják a fogyasztókat, hogy a magyar dinnyét válasszák.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Ma Debrecen környékén is zavartalan napsütés és gyors melegedés várható, esőre nem kell készülni, a légmozgás pedig gyenge lesz. A reggeli 19 fok után délutánra akár 39 fokig emelkedhet a hőmérséklet. A tűző napsütés miatt fokozottan figyeljünk a folyadékpótlásra.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kis Katával. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.
1: Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.
3: Hey guys, I'm Cameron.
1: Nekünk ez szerelem.
2: Sunshine FM.

0: Ez a Zamat, a Sunshine FM-en.
1: Ez a Sunshine FM, nálunk csak jó zene szól, és benne folytatódik a Zamat, amelyben ismét a fűszernövényekről beszélgetünk. Ugye a fűszernövények egytől egyig mind gyógynövények, és valamennyiből lehet készíteni olyan teát, tinktúrát, borogatást, ami egyik-másik bajunkat orvosolja. A következő fűszer és gyógynövényünk a borsika fű lesz, amit a legtöbben csomborként ismernek. Az erdélyi konyha egyik legjellegzetesebb fűszere, az ókor óta ismert és igen kedvelt fűszer. Sőt, az ókorban nem csak gyógyítottak, meg fűszereztek vele, de varázsoltak is, hiszen az ókori rómaiak úgy tartották, hogy ez a szatírok gyógynövénye. Ugye a szatírok, mint mitológiai lények, a bor és mámor istenének Dionysosnak voltak kísérői, kecskelábú, hegyesfülű, állati vonásokkal rendelkező, buja és duhaj természetű erdei istenségek voltak, és az ókori rómaiak szerint a borsika fű az ő növényük volt, úgyhogy ebből fakadóan gyakran alkalmazták szerelmi kötésekhez és bájitalokhoz is. Az íze egyszerre emlékeztet a borsra, a kakukkfűre és a majorannára. Meglehetősen intenzív az aromája, egy kicsit csípős, úgyhogy remekül illik a bab és lencse ételekhez, de a káposztás ételeket is bátran ízesíthetjük vele. Hogyha pedig gyógynövényként használnánk, érdemes tudni róla, hogy serkenti az emésztést, gyulladás csökkentő és antioxidáns tulajdonsága van, ennek is van nyugtató hatása, de csillapítja a köhögést, illetve alkalmazhatjuk gyomor és bélhurut esetén is. A fogyókúrázóknak gyakran ajánlják a használatát, hiszen a zsíros ételek emésztését nagyban megkönnyíti. És hát nem csak nekünk tesz jót, de a ruhás szekrényeinknek is, ugyanis ha vászonzacskóba borsika füvet teszünk, akkor távol tarthatjuk a ruháinktól a molyokat. A konyhában, ugye azt már említettem, hogy a babból és lencséből készült ételeket bátran fűszerezhetjük vele, de a káposztából készült ételekhez is bátran tegyünk a borsika fűből, például a székelykáposztát, vagy a töltött káposztát is érdemes vele megfűszerezni, de kovászos uborka a készítésekor is bevethetjük. Most én is egy töltött zöldségreceptet hoztam önöknek, viszont a töltött káposztát egy kicsit nehéznek találnám, úgyhogy inkább töltött karalábét főzünk együtt a fűszerezéshez, pedig természetesen borsika füvet, vagyis csombort is fogunk használni. 4 szép karalábét fogunk megtölteni, ezeket megpucoljuk a belsejüket, pedig egy karalábé vájóval kiváljuk úgy, hogy egy vékony fal maradjon a zöldségből. A kivájt darabokat félretesszük, ezt majd együtt fogjuk megfőzni a töltött karalábékkal. Elkészítjük a tölteléket. Ez 40 dekányi darált húsra van szükségünk, ez nyugodtan lehet akár sertés, akár pulyka vagy csirkehús. Ezt összekeverjük 10 dekányi félig megfőzött rizssel, egy darab tojással, és megfűszerezzük sóval, borsika fűvel és majorannával ízlés szerint. Majd az így elkészített tölteléket lazán beletöltjük a karalábékba. Azért kell figyelni arra, hogy tényleg lazán legyen megtöltve a zöldség, mert ugye csak félig főztük meg a rizst, tehát az miközben főzzük a töltött karalábékat még dagadni fog, nehogy elrepedjen a karalábé. Aztán egy kis karalábé gombócokat egy lávasba tesszük egymás mellé, a kivájt karalábé darabkákkal együtt, és annyi vizet öntünk alá, hogy 3/4-ig ellepje. Aztán lefedjük és kislángon fedő alatt puhára főzzük. Hogyha kész, kiszedjük a töltött karalábékat, majd tejfölből, lisztből habarást készítünk, amit hozzáöntünk a lábasba maradt szószhoz, teszünk még hozzá apróra vágott friss petrezselymet, rottyantunk rajta egyet, majd visszatesszük a karalábékat, és már kész is a csomboros töltött karalábé. Fogyasszák ezt is jó

0: Sunshine FM programajánló.
1: Felejtsd el a suli végi unalmas bizonyítványosztókat, mert július 3-án este 7-kor a Kölcsei Központban olyan kórusrobbanás lesz, amitől még a falak is libabőrösek lesznek. A 30. Bartók Béla Nemzetközi Kórusverseny nyitányán a Laudícia Gyermekkar és a Kodály Kórus annyi ősbemutatót zúdít rád, hogy a fülcsengés garantált, a szünet után pedig a Kodály Filharmonikusokkal kiegészülve akkor a zenei finálét csapnak, hogy a karmesteri pálca is ketté törik. Úgyhogy öltöz ki rendesen és irány a nagy terem, a komoly zene itt most nagyon oda fog csapni. A Sóstói Múzeumfalu július 3-a és augusztus 14-e között teljesen elengedi a koránfekvést és átvált a sötétedés utáni üzemmódra. Az estézés rendezvény sorozaton lesz itt minden, a csillagfényes csilltől és a mezitlábas táncháztól kezdve a fejlámpás falu kerülésig, ráadásul olyan arcok bukkannak fel a sötétben, mint Pál István Szalonna vagy Precinger Fruzsina. Ha szeretnél úgy bókrászni a régi parasztházak között, hogy nem kapsz napszúrást, viszont kapsz egy adag minőségi kultúrát és jó zenét, akkor péntekenként irány a skanzen.
2: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
0: Sunshine FM programajánló.

0: a Zamata Sunshine FM-en.
1: Ez a Sunshine FM, nálunk csak jó zene szól, és már is folytatódik a Zamat, én Kiskata vagyok, és ma is a fűszernövényekről beszélgetünk. A világ legdrágább fűszerén a sor. Ugye már a műsor elején említettem önöknek, hogy a sáfrány kilónként akár 12 millió forintot is érhet. De vajon miért ilyen drága? Mitől ilyen értékes ez a fűszer, amit egyébként vörös aranynak is szokás nevezni? Egy igen gazdag ízvilágú fűszerről van szó, ami a sáfrány virágából származik, és azt teszi különösen értékessé, hogy kézzel kell szedni. Minden virágnak csak 3 bibéje van. Egy kilónyi fűszer előállításához pedig 60 ezer virág szükséges. Ez az oka a rendkívül magas árnak. Ráadásul sáfrányvirágok nem nőnek mindenhol. A növény termesztése kifejezetten bonyolult, mert nagyon különleges talajigénye van. Fűszernek csak is bizonyos fajta sáfrány használható, más fajták mérgezőek lehetnek. Egy ilyen drága és értékes fűszernövénytől azért elvárható, hogy az egészségünkre is jótékony hatással legyen. Hát, van is jótékony hatása. Sőt, igazi csoda növénynek számít. Képzeljék, több modern gyógyszerben is megtaláljuk, mint összetevőt, elsősorban azokban a gyógyszerekben, amelyeket depresszióval vagy szorongással küzdők számára írnak fel az orvosok. Ugyanis a sáfrány egyik legfontosabb hatása, hogy antidepresszáns. Ráadásul mellékhatások nélkül csökkenti a szorongást, segít megnyugodni és elősegíti a jó alvást. Használható még fájdalomcsillapításra, görcsoldásra, és gyönyörűvé teszi a bőrünket, például Kleopátra sáfrány teljes fürdőket vett. A történet szerint ettől volt gyönyörű a bőre. Egyébként a kozmetikai ipar is használja, segít a napfény okozta öregségi foltok eltüntetésében, serkenti a kollagén termelést és a gyulladtpattanásokat is képes eltüntetni. Néhány évvel ezelőtt pedig egy tanulmány még azt is megállapította róla, hogy a sáfrány jobban elnyeli az UV sugarakat, mint a legdrágább kémiai fényvédők, bár meglehetősen költséges lenne egy sáfrányból készült naptejjel kifeküdni a strandra, akár csak egy napra is, én güngatyánk rámenne. Úgyhogy javaslom, inkább a konyhában használjuk, csodálatosan lehet vele fűszerezni az ételeket, mert nagyon jellegzetes, semmihez sem hasonlítható íze van. Egy icipicit kesernyés, úgyhogy nem kell belőle sokat használni. Az én egyik kedvenc sáfránnyal készült ételem az a risotto alla milanese, azaz a milánói risotto, ami a sáfrány miatt egy nagyon jellegzetesen sárga színű risotto köret. 20 dekányi risotto rizsre van hozzá szükségünk, 2 evőkanál olajra, egy kis fej vöröshagymára, fél deci fehérborra, fél liter alaplére, sóra, borsra, 1 g sáfrányra, 20 g vajra és 60 g parmezán sajtra. A hagymát fölaprítjuk egy kevés olajon, megdinszteljük, majd hozzáadjuk a rizst. Pár pillanatig keverjük, éppen csak, hogy egy picikét pirítjuk a rizst, majd egyből felöntjük a borral, és hagyjuk egy picikét a borral főni a rizst, majd hozzáadunk 1 merőkanálnyit az alapléből. Közben nyugodtan lehet fűszerezni, kevergetve főzzük, amíg a rizs magában nem szívja. A folyadékot majd jöhet a következő merőkanálnyi alaplé, ezt így folytatjuk addig, amíg el nem fogy az alaplé, a második merőkanál után hozzátehetjük a sáfrányt is. A végeredmény egy krémes állagú rizs lesz. Amikor elkészültünk és lehúztuk a tűzről, akkor hozzákeverjük a vajat és a parmezán sajtot, jól átkeverjük, és már lehet is tálalni. Csak így magában is nagyon finom, a legtöbb helyen Olaszországban oszobukkóval tálalják, de tényleg annyira komplex íze van ennek a risottónak, hogy fölösleges mellé a feltét. Esetleg egy kis apróra tört pisztáciával szórják meg a tetejét, és fogyasszák így, ahogy van magában. Gyönyörű sárga a színe, és nagyon finom.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Születésnap, névnap, házassági évforduló.
1: Bármilyen ünnep is legyen, közös szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
0: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
0: Csak jó zene. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Tudtad, hogy a zene hallgatási jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
0: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes?

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
4: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
2: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: Igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: 250 gyermekre jut egy pedagógiai asszisztens. Józsei útfejlesztést és keleti elkerülőt sürgette a polgármester. Korábbi tanévzárást javasol a Tanítanék mozgalom. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine.

0: betegek megfelelő ellátásához, az egész rendszer átfogó megújítására lenne szükség. A Debrecen érintő nagy beruházások mielőbbi elindítását sürgeti Papp László polgármester. A városvezető szerint a legfontosabb fejlesztések között szerepel a Józsai északi elkerülő, a keleti elkerülő út, a 35-ös főút négysávosítása, valamint a nagy állomás korszerűsítése. Papp László azt mondta, a tervek és az engedélyek több beruházásnál már rendelkezésre állnak, ezért kormányzati döntés esetén gyorsan megkezdődhetne a kivitelezés. A polgármester hangsúlyozta, kész együtt működni az új országgyűlési képviselőkkel annak érdekében, hogy a debreceniek által várt fejlesztések folytatódjanak. Átmenetileg leállt a vízszolgáltatás Vámospércsen, miután a rendkívüli magas vízfogyasztás miatt kiürült a település víztároló tartálya. A debreceni vízmű szakemberei azonnal megkezdték a rendszer helyreállítását, a szolgáltatása várhatóan rövid időn belül újraindul. A településen továbbra is elsőfokú vízkorlátozás van érvényben. A lakosságot arra kérik, hogy mellőzzék a nem létfontosságú vízhasználatot, így a kertlocsolást, az automosást és a medencék feltöltését is. A városvezetés a lakosok türelmét és együttműködését is kéri a folyamatos ivóvízellátás biztosításának érdekében. 8 új zárható kerékpár tároló szekrényt adtak át Debrecenben, amelyek helyét a városi diákjainak bevonásával választották ki. A fejlesztés célja, hogy biztonságosabbá és kényelmesebbé tegye a kerékpáros közlekedést. Az új tárolók Debrecen városkártyával előzetes regisztráció után ingyenesen használhatóak. A városban az elmúlt 30 évben egyébként már 125 kilométernyi kerékpárút épült, most pedig a tárolási lehetőségek is tovább bővültek. A Debbike felületén a lakosok a jövőben is javaslatot tehetnek arra, hogy hol lenne szükség újabb kerékpártárolók kihelyezésére. Több módosítást is javasol a Tanítanék Mozgalom a 2026-27-es tanév rendjéhez. A szervezet azt szeretné, ha a tanév egy héttel korábban, legkésőbb június 15-én érne véget, mert szerintük a nyári hőségben már nehéz érdemi oktatást tartani. Emellett azt is kezdeményezik, hogy az írásbeli érettségik idején ne legyen kötelező a digitális munkarend a középiskolákban, erről pedig az intézmények dönthessenek. A javaslatok között szerepel továbbá a téli szünet körüli munkanapok rugalmasabb kezelése, valamint a tanév első vagy utolsó napjának közösségi programokra történő felhasználása.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Ma Debrecen környékén is zavartalan napsütés és gyors melegedés várható, esőre nem kell készülni, a légmozgás pedig gyenge lesz. A reggeli 19 fok után délutánra akár 39 fokig emelkedhet a hőmérséklet. A tűző napsütés miatt fokozottan figyeljünk a folyadékpótlásra.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en kis Katával. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.
1: Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.

0: a Zamat a Sunshine FM-en.
1: Csak jó zene ehhez a Sunshine FM, és itt a Zamatban, gasztró magazinunkban a fűszernövényekről, gyógynövényekről beszélgetünk. Helyesebben szólva ma is ez a témánk, mert ugye az elmúlt két hétben is ilyen fűszernövényekkel, gyógynövényekkel foglalkoztunk, amiket ugye a konyhában is tudunk használni, és használunk is rendszeresen. A világ legdrágább fűszere után térjünk vissza megint az általánosabban használt fűszerekhez. A következő, ami nem maradhat ki, az a köménymag. Én nagyon szeretem ezt a jellegzetes, intenzív aromájú fűszert, amit szerintem nem kell bemutatni senkinek. Pikáns, kicsit kesernyés és nagyon jellegzetes ízt ad az ételeinknek. Annyira gyakran használjuk levesek, krumplis, káposztás, húsos ételek fűszerezéséhez, hogy meg is feledkezünk róla, hogy bizony ennek is van gyógyhatása. Köztudott róla, remélem legalábbis, hogy mindenki tudja, hogy a csecsemők görcsös hasfájására a köménymag az egyik gyógymód, de felnőtt korban is nyugtatja az emésztőrendszert, enyhíti a görcsös, különösen a női görcsös problémákat, csökkenti a vérnyomást, használható légcsőhurut és köhögés esetén is. A története pedig ennek a fűszernek is az ókorban nyúlik vissza, már az egyiptomi piramisokban is találtak köménymagot, tehát már a fáraók korában is nagy becsben tartották. Érdemes tudni, hogy 4 különböző köményt különböztetünk meg, ugye, amit a magyar konyha leggyakrabban használ, az a fűszerkömény. De mellette ott van a római kömény, az édes kömény és a fekete kömény is. Ez 4 különböző fűszer. Bár az is igaz, hogy néha helyettesíthetik egymást. És hogy mi készülhet köménymaggal? Hát a desszerteken kívül gyakorlatilag mindenféle magyaros ételben ott van a helye. Ott van például a rántott leves, ami elképzelhetetlen nélküle, de a gulyásba, a pince pörköltbe, a káposzta salátába, a cékla salátába, a lebbencs levesbe, frankfurti levesbe, a sajtos pogácsa tetejére, a kelkáposzta főzelékbe 100%, hogy kerül fűszerkömény. Most arra gondoltam, hogy készítsünk belőle, illetve vele egy káposzta salátát, ami ilyenkor nyáron nagyon jól esik, akár magában is, de hogyha egy nagyobb adagot készítünk, egy grill vacsorát is kísérhetünk vele. Borzasztó egyszerű az elkészítése, mégsem csináljuk olyan gyakran, mint amilyen gyakran enni szeretnénk. Viszont szerintem, hogyha körbe kérdeznék itt a helyi éttermekben, hogy melyik salátát választják a leggyakrabban az étlapról a vendégek, akkor biztos vagyok benne, hogy a káposzta saláta végezne az élen, vagy esetleg az uborka saláta, de a káposzta saláta az biztos, hogy top favorit. No, egy zsönge káposztára van hozzá szükségünk, olyan 1 kilónyi nagyságúra kell, ízlés szerint só, 2 evőkanálnyi 15%-os ecet, 2 púpozott evőkanál cukor, és 1 tejáskanálnyi köménymag, no meg 1 liter víz, ez minden hozzávaló. A káposztát megtisztítjuk, felnegyedeljük és kivágjuk a torzsáját, majd a negyed káposztákat deszkára fektetve vékonyan felszeleteljük, és az egészet egy tálba tesszük. Megsózzuk, összeforgatjuk. Amíg a káposzta a sóban pihen, körülbelül 10 percig, addig megcsináljuk a salátalevet. Egy lábasba vizet mérünk, belerakjuk a cukrot, az ecetet, a köménymagot, majd felforraljuk. A kész levet pedig félretesszük, hogy kihűljön. Amikor a káposzta kipihente magát a sóban, jó alaposan kinyomkodjuk, majd nyakon öntjük a langyosra hűlt salátalével. Megkeverjük, és legalább 2 órára betesszük a hűtőbe, hogy összeérjenek az ízek, és már kész is. Ennyi az egész. Jó tudom, a káposzta földarabolása nem a kedvenc műveletünk a konyhában, de megéri a fáradtságot, úgyhogy bíbelődjenek csak el vele.

Csak jó zene ez a Sunshine FM, és önök az Amatot hallgatják. A következő fűszerünkért pedig megint csak vissza kell térnünk a fűszer szigetekre. A Szerecsendió a következő választottam, amely szintén egy indonéz szigetről származik, és bár sokáig úgy vélték, hogy csupán a középkorban fedezte fel Európa a Szerecsendió varázsát, az igazság az, hogy már az ókorban hódított az íze és illata. Az ókori római utcákat például bizonyos ünnepi alkalmakkor Szerecsendió füsttel illatosították. A középkorban hatalmas háború folyt az indonéz szigetek fölötti uralomért, a portugálok, hollandok, angolok vérremenő küzdelmet vívtak, hogy gyarmatukká tegyék a fűszerszigetet, az egyik legnagyobb kincs pedig a fűszerszigeten a Szerecsendió volt, amit végül egy francia kertésznek köszönhetően Nyugat-Indiában, Malajziában és Sri Lankán is sikerült meghonosítani, ezután jelentősen csökkent az ára. Ugye a konyhában is gyakran használjuk, de igazi gyógyerővel bír, úgyhogy az orvoslásban is használt vehetjük, bár néhány évvel ezelőtt elterjedte a szerecsendióról, hogy mérgező a fogyasztása, ez nem igaz, főleg nem kis mennyiségben, úgyhogy eszükbe ne jusson száműzni a konyhából. Manapság gyomorgörcsök ellen használható, kis mennyiségben jótékony befolyással bír a vérnyomásunkra, a szerecsendió olaj pedig oldja a stresszt, úgyhogy például a masszőrök is előszeretettel használják, javítja a szellemi képességet is, állítólag álmokat is elő lehet idézni az olaja segítségével. Régen a pestist is próbálták vele gyógyítani, e területen azonban sajnos nem volt sikeres. Még Indiában nagyon gyakran fűszereznek vele édességeket, Európában főleg a krumplis ételek ízesítésére használjuk, de húsokat, például kolbászt is nagyon gyakran fűszereznek vele, remekül illik a bárányhoz, és a spenótos ételeknek is csodálatos kiegészítője, de padlizsánt, babot, sütőtököt, paradicsomos ételeket is fűszerezhetünk vele bátran, és hát ugye megkerülhetetlen fűszere a besemel mártásnak. Mivel egy nagyon markáns fűszerről van szó, ezért nem javasolt belőle sokat használni, mindig csak egy keveset. Mivel már gasztromagazinunk végén járunk, amondó vagyok, hogy készítsünk most a szerecsendióval egy desszertet, almás csigát fogunk gyorsan-gyorsan összedobni. Ez egy csomag leveles tésztára van szükségünk, no meg 3-4 közepes almára, ízlés szerint barna cukorra, egy tejáskanálnyi fahéra és egy tejáskanálnyi szerecsendióra, valamint egy evőkanálnyi vajra. A leveles tésztát ugye kiolvasztjuk, kitekerjük, majd vajat olvasztunk, ezzel kenjük meg a tésztát, a fahéjat és a szerecsendiót összekeverjük a barna cukorral, és ezt is a tésztára hintjük. Az almákat megmossuk, lereszeljük, majd szépen egyenletesen eloszlatjuk ezt is a tésztán, és az egészet jó szorosan összetekerjük. Egy almával töltött kígyó lesz a végeredmény, és úgy, hogy lesz a kígyóból csiga, hát úgy, hogy szépen felszeljük a kígyónkat, majd a kis almás csigákat elrendezgetjük egy sütőlemezen, betoljuk a sütőbe, és készre sütjük őket 20-30 perc alatt. Ennyi az egész, és már lehet is falatozni ezt az illatos desszertet. Egészségükre!

0: a Zamat a Sunshine FM-en.
1: Csak jó zene ehhez a Sunshine FM, és benne végére értünk a mai Zamatnak, azonban még mindig nem értünk végére a témának, de ígérem, jövő héten már nem fárasztom önöket a fűszernövényekkel, gyógynövényekkel, de remélem, hogy megjött a kedvük ahhoz, hogy egy picit jobban utána nézzenek azoknak a fűszereknek, amiket nap mint nap használnak az ételek elkészítéséhez, hogy miért is érdemes őket fogyasztani, milyen jó hatása van az egészségünkre. Ez talán segít egy kicsit tudatosabbá válni a konyhában. Mert jó ismerkedést, jó kísérletezgetést és az elkészült ételekhez jó étvágyat kívánok. Kiskata voltam és maradok továbbra is tisztelettel. Bízom benne, hogy jövő héten ismét találkozunk. Viszont hallásra!

0: Zamat című gasztromagazin és a finomfogások támogatója, a Szimbád Bisztró Nyíregyháza.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Mi tudjuk, hol bulizol a nyáron. Irány Nyíregyháza, cél a Sóstó Garden, a sóstói nyár központja. Július 3-a péntek, Colorland Summer XXL Happarty, naplementés party, sztár vendég DJ. Július 10 péntek, Rakoncai, DJ Németi. Július 23 csütörtök, Pontot Party, Fellép, Mollywood, Vini, Regálili, Burai, Katapult DJ. Július 24 péntek, Chris Rudy, DJ Németi. Július 21 szombat, Mulata Garden, Roberto, Hamkoham, Vox együttes. Buliz Nyíregyházán, Sóstón, a sóstói nyár központja. A Sóstó Gardenben.
1: Tudtad, hogy a zene hallgatási jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
2: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
1: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.
2: A város történései, valós idejű közlekedési információk első kézből, hitelesen.
1: Közben pedig a nyíregyháziak kedvencei szólnak.
4: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
2: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
1: Nyíregyháza legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 99.4 Sunshine FM. Adj hangot vállalkozásodnak. Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. Most ne tekerj tovább, mert a Sunshine FM 25 éves, és ezt nem tortával ünnepeljük. Jön a Sunshine Boom, a nagy bummolás. Figyeld a bombát, számolj magadban, és amikor úgy érzed, itt az idő, kiásd. Boom!
2: Ha eltalálod a robbanás pillanatát, 25 000 forintos utalványok várnak rád a Praktikertől, az M3 Outlettől, a Natur Cleaningtől és a Wendy's Shape & Body-tól. Minden játékos fődíjra is esélyes. Wellness hétvége az Aqua World Resort Budapest elnöki lakosztályában, vagy klíma az új ház Farmkertől.
1: Amikor szólunk, hívd a 0620 316 3000-et, legyél az ötödik betelefonáló, mondd a Sunshine FM szlogenjét. Robbanj be a játékba! Sunshine 25! Sunshine Boom! A nagy bummolás! Ez reklám volt! Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en!
5: Átmenetileg leállt a vízszolgáltatás Vámospércsen. Józsai útfejlesztést és keleti elkerülőt sürgette a polgármester. Elkészült Debrecen új viharjelző alkalmazása. Köszöntöm Önöket, ez itt a Civis Krónika, a Sunshine FM helyi hír összefoglalója. 2026. június 28-a van, déli 12 óra. Én Szűcs István vagyok, és a közlekedési információk után jövök a hírek részleteivel.
1: Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
5: Több ütemben folytatódik a 33-as főút debreceni belterületi szakaszának felújítása. A következő hónapokban a Füredi út és a Balmazújvárosi út egyes részein ideiglenes forgalomkorlátozásokra, valamint sávlezárásokra kell számítani. A 33-as főúton Debrecen közelében a 99-es kilométernél csatornáznak irányonként, itt egy-egy sáv járható.
1: Közlekedési információk.

0: polgármester. A városvezető szerint a legfontosabb fejlesztések között szerepel a Józsai északi elkerülő, a keleti elkerülő út, a 35-ös főút négy sávosítása, valamint a nagy állomás korszerűsítése. Pap László azt mondta, a tervek és az engedélyek több beruházásnál már rendelkezésre állnak, ezért kormányzati döntés esetén gyorsan megkezdődhetne a kivitelezés. A polgármester hangsúlyozta, kész együttműködni az új országgyűlési képviselőkkel annak érdekében, hogy a debreceniek által várt fejlesztések folytatódjanak.
1: Vitán felül áll, hogy a józsaiak szempontjából Józsai északi elkerülője, ami az északról érkező forgalmat képes kivezetni városrészből, engedélyes és kiviteli tervvel rendelkezik a fejlesztés. Döntést lehetne hozni ennek a építéséről, tehát a beruházás elindításáról. A 35-ös útnak a kétszer-két sávosítása tervezés alatt van, jövő év során készen lesz. Ezzel szemben én azt hallom, hogy a nagy állomás. Most a nagy állomás az létezik és működik. Lehet, hogy lehet rajta csinosítani, meg fejleszteni, meg új aluljárót építeni, de az nem oldja meg a keleti városrészben élőknek a problémáját. Oda a külső keleti elkerülő megépítése a legfontosabb a debreceniek számára, hogy a keleti városrészben élők sokkal ideálisabb körülmények között tudjanak közlekedni. Tehát én azt várom a város új országgyűlési képviselőjétől, hogy ez a debreceniek által támogatott számos fejlesztés, ez ne álljon meg, hanem menjen tovább, haladjon, fejlődjön. Ebben ajánlok együttműködést az országgyűlési képviselőknek, hogy mi eddig tényleg nagyon sok pénzt mozgattunk a város irányába, hát akkor tegyék meg most ők is a következő években.
0: A jelenlegi ügyvezető Vizi Katalin vezeti tovább a debreceni MODEM modern és kortárs művészeti központot. A közgyűlés egyhangú döntéssel újabb 5 évre bízta meg az intézmény irányításával. A vezetői pályázatra ketten jelentkeztek, a jelenlegi igazgató mellett Gulyás Gábor, aki 2006 és 2011 között már vezette a MODEM-et. Bár a szakmai bizottság mindkét pályázatot támogatta, a közgyűlés szakbizottságai és végül a képviselők is egyhangulag Vizi Katalin mellett döntött. Az igazgató a bizalom megköszönése mellett azt mondta, a következő 5 évben is Debrecen és a MODEM szakmai elismertségének erősítésén dolgozik. Lopott pénzből vásárolt autót egy 38 éves hajdú hadházi férfi, akit a debreceni rendőrök 2 nappal a bűncselekmény után elfogtak. A gyanú szerint a férfi egy családi ház felújításán dolgozott, majd miután a tulajdonos elutazott, éjszaka visszatért az ingatlanba. Ismerte a házat, bejutott az épületbe és egy borítékból 1 millió forint készpénzt is elvitt. A tulajdonos hazatérése után tett feljelentést, a rendőrök pedig gyorsan azonosították az elkövetőt. A nyomozás során kiderült, hogy a férfi a lopott pénzből autót vásárolt, amelyet a rendőrök le is foglaltak. Ellene lopás miatt indult most büntető eljárás. Online kérdőívvel várja a debreceni egyetem lakosság és az egyetemi polgárok véleményét az egyetemtér tervezett felújításáról. A rekonstrukció célja, hogy a közelgő 100 éves jubileumra korszerűbb és jobban használható közösségi tér jöjjön létre, miközben megőrzik a park műemléki francia kert jellegét. A tervek szerint javulna a gyalogos és akadálymentes közlekedés, új pihenőhelyek létesülhetnek, a zöld felület nagysága azonban nem csökken. Az egyetem arra kér minden érdeklődőt, hogy töltse ki az online kérdőívet, amelynek eredményeit a végleges tervek elkészítésénél is figyelembe veszik. A harmadfokú hőségriasztás idején ivóvízosztással és párakapuk működtetésével segíti a lakosságot Debrecen önkormányzata. Június 27-e és 30-a között naponta 11 és 15 óra között a 60 utca és a Kossuth tér találkozásánál osztanak ingyenes ivóvizet a debreceni karitatív testület önkéntesei. Emellett több ponton párásító berendezések működnek a városban. Az önkormányzat arra kéri a lakosságot, hogy a nagy melegben fogyasszanak elegendő folyadékot, és kiemelten figyeljenek a gyermekekre, az idősekre és a krónikus betegekre is. A hőségriadó teljes idejére elhalasztja a tervezett karbantartási munkákat a debreceni vízmű ZRT. A szolgáltató közölte, azokat a munkálatokat ütemezik át, amelyek átmeneti vízhiányt vagy nyomásingadozást okozhatnának. A döntés célja, hogy a tartós kánikula idején is folyamatos és zavartalan legyen az ivóvízellátás. A társaság hangsúlyozta, a rendkívüli melegben kiemelten fontos a biztonságos vízszolgáltatás fenntartása. Hamarosan elérhető lesz Debrecen új viharjelző alkalmazása, amely időben figyelmezteti a lakosságot a közelgő veszélyes időjárásra. A mobil alkalmazás push-up üzenetet küld majd, hogy a nagyobb viharkár várható, így a debrecenieknek lesz idejük biztonságba helyezni autóikat, a kerti bútorokat vagy éppen más értékeket. Pap László polgármester a közgyűlésen jelentette be, hogy az alkalmazás elkészült, jelenleg Android és iOS rendszereken tesztelik, amint lezárul a tesztidőszak és megérkeznek a

0: szükséges engedélyek, de az applikáció mindenki számára letölthető lesz. A fejlesztést a tavalyi nyári jelentős károkat okozó viharok után ígérte meg a városvezetés.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Sunshine Sport Arena.
0: Európa elitjében a Loki női kézilabda csapata. Kozák Luca hatodik lett a zágrábi aranyviadalon. Jönnek sporthíreink. Az Európai Kézilabda Szövetség friss klubrangsora szerint a DVSC Schiffler jelenleg Európa 17. legjobb női kézilabda csapata. A rangsort az elmúlt három szezon bajnokok ligája, Európa ligája és Európa kupa szereplései alapján állították össze. A Loki két bajnokok ligája idényben is tovább jutott a csoportkörökből, és mindkét egyszer a nyolcad döntőig ment. A debreceni együttes előtt két olyan klub is szerepel a listán, amely időközben megszűnt, így a jelenleg működő csapatokat tekintve a DVSC már Európa legjobb 15 együttese közé tartozik. A rangsort egyébként a győri Audietto vezeti. Hatodik helyen végzett 100 méter gáton Kozák Luca, a zágrábi Boris Azenkovic Memorial arany kategóriás atlétikai versenyen. A debreceni országos csúcs tartó gátfutó 12,87 század másodperces idővel ért célba. Jól rajtolt, azonban a hetedik gátnál kisebb hibát vétett, ami kizökkentette a ritmusból. Ennek ellenére ismét erős teljesítményt nyújtott a nemzetközi élmezőnyben. A versenyt egyébként az amerikai Alasla Johnson nyerte meg 12,43 század másodperccel. Kozák Luca május végén állította fel az új országos rekordját 12,66 százados másodperccel, és továbbra is bíztató formában készül az idén főversenyeire. Ma Debrecen környékén is zavartalan napsütés és gyors melegedés várható, esőre nem kell készülni, a légmozgás pedig gyenge lesz. A reggeli 19 fok után délutánra akár 39 fokig emelkedhet a hőmérséklet. A tűző napsütés miatt fokozottan figyeljünk a folyadékpótlásra.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
1: Ez a Szív is aktuál, a 93.5 Sunshine FM szolgáltató magazinja.
3: 12 óra után járunk, hello mindenkinek, ez a 93.5 Sunshine FM Debrecen, benne pedig így június 28-án is a Civis Aktuál. A következő két órában hozom a debreceni érdekességeket, valamint a kiváló zenéket, érdemes ma is velem rádiózni.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.
1: Ez a Civis Aktuál, a 93.5 Sunshine FM

0: Ez a Civis Aktuál.
1: 93-ben a Sunshine FM Debrecen, ez továbbra is a Civis Aktuál, és a következő percekben pedig összegzünk méghozzá az elmúlt hét eseményeit katasztrófavédelmi szempontból. A vonalban Pap Kunkli Nóra, a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvívője.
2: Szia Roli, kellemes hétvégét kívánok a hallgatóknak! Balesethez riasztották a tűzoltókat Hajdunánásra, a Móricz Zsigmond utcába, ott egy kis teherautó és egy személyautó ütközött össze, a városhivatásos tűzoltói átvizsgálták és áramtalanították a járműveket. Szerencsére a balesetben nem sérült meg senki. Az az autó vezetője is szerencsésen megúszott egy balesetet, aki Derecske közelében az M35-ös autópályánál szalagkorlátnak ütközött. Ott a szoboszlói tűzoltók avatkoztak be áramtalanításra. Viszont kórházba került három ember egy balesetből Debrecenben, a külső Diószegi úton, ott két autó ütközött össze. A tűzoltók az átvizsgálás, illetve az áramtalanítás mellett az egyik beszorult utast is kiszabadították a roncsból feszítővágóval, és végül így akkor az utasok kórházba kerültek, mert a mentőszolgálat elszállította őket. A műszaki balesetek mellett még műszaki mentésre, favágásra riasztották a tűzoltókat. A vasárnap délutáni vihar miatt több mint 50 riasztás érkezett Hajdú-Bihar vármegyébe. Az esetek nagy részébe Debrecenben kellett beavatkozni, mert kidőltek fák, parkoló autókra zuhantak, illetve több faág is lehasadt, és Komádiban kellett még épületkár miatt vonulni a tűzoltóknak. Ott két háznak a tetejéről is a szél levitte a cserepeket, ezért a tűzoltók ezeket a meglazult részeket eltávolították. Hétfőn még sok helyszínre riasztották a tűzoltókat favágás miatt, még mindig a vasárnapi vihar károkat számolták fel, kidőlt fákat, illetve lehasadt ágakat kellett eltávolítani az egységeknek, mert azok a közlekedést veszélyeztették, illetve akadályozták. Emellett tűzeset volt Tiszavasváriban a Nyár utcában, egy kétszintes hétvégi háznak a tetőszerkezete lángolt, emiatt riasztották a nánási hivatásos és a Tiszavasvári önkormányzati tűzoltókat, végül vízsugárral sikeresen megfékezték a lángokat az egységek. Volt baleset is Debrecenben a Szentgyörgy-Falvi úton, egy villanyoszlopnak ütközött egy autó, ott a tűzoltóknak az áramtalanítás volt a feladatuk, a mentőszolgálat pedig a sofőrt kórházba szállította. Baleset történt még Debrecenben a Bartók Béla úti kereszteződésben, egy személyautó és egy motorkerékpár ütközött össze, a tűzoltók áramtalanították a motort és a kifolyt üzemanyagot homokkal felitatták. A motorkerékpárost a mentőszolgálat végül kórházba szállította. Baleset történt Ebessen is, az Ifjúság és a Hunyadi utca kereszteződésében, egy autó egy fának ütközött, a tűzoltók áramtalanításra avatkoztak be, az autó vezetője szintén kórházba került. És még kora este is volt egy baleset Berettyóújfalu külterületén, ott egy kamion árokba hajtott, a Berettyóújfalu hivatásos tűzoltók az útszakaszt tisztították meg, és a kamion vezetőjét a mentőszolgálat kórházba szállította. Valamint volt még hétfőn egy nagy tűzeset is, 4 hektáros területen égett a legelő Balmazújváros külterületén, ott nem csak a Balmazújvárosi, illetve a Hajdú-Böszörményi hivatásos tűzoltók avatkoztak be, hanem a legelő tulajdonosa is segítette a tűzoltók munkáját, munkagépekkel dolgozott addig a helyszínen. Let's get down to business.

0: Rádió.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Közlekedési információkkal folytatjuk a 93.5-ön, megérkezett hozzánk Bordás Béla, közlekedési szakértünk. Szervusz, hallgatom, mi újság?
3: Köszöntöm a kedves hallgatókat, nagyon figyelemmel legyenek utakon, főútvonalakon és az autópályákon, hisz az elmúlt napokban rengeteg balesetről számoltunk be, sőt országosan is nagyon sok tragikus eset történt, amiben többen is életüket vesztették egy helyszínen. Nyilván az autópályákon a megengedett sebességhatárokat sehol ne lépjék túl, és nagyforgalmú főútvonalakon szintén a megengedett maximált sebességet sehol ne, és úgy szintén lakott telten belül se lépjék túl. Nagyon fontos, hogy lassítsanak, nagyobb követési távolságot tartsanak, kerékpárforgalom igen jelentős, sőt, rollerosok is nap mint nap okoznak, illetve elszenvednek baleseteket országosan. Tessenek vigyázni egymásra, kanyarodó gépjárművezetők, egyenesen haladó rolleros, kerékpárosnak mindenhol biztosítsanak elsőbséget. És a jobbratartási kötelezettség, a kivilágítás a gépjárműveknél lakotelten kívül nagyon fontos. Rengeteg volt egyébként a ráfutásos baleset, aminek jellemző oka a figyelmetlenség és nem helyesen megválasztott követési távolság. Viszonthallásra.
2: Köszönjük szépen, a bármi infó van, akkor várom a továbbiakban is 0620 316 3000.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván!

0: Ez a Civis Aktuál.
1: Debrecenben itthon vagyunk, ez a 93.5 Sunshine FM, és ugye nyáron megtelnek a strandok, elkezdődnek a szabadságok és a fesztiválok, a vérkészletek azonban ilyenkor gyakran megcsapannak. Miközben a balesetek és a műtétek száma nem csökken, kevesebben mennek vért adni. De valóban kritikus ebben az időszakban a vérellátás. Kik azok, akiknek az életét akár egyetlen véradó is megváltoztathatja? Ezekről a témákról beszélgettek korábban a debreceni televízióban Szatmári Margittal, a Magyar Vöröskereszt vármegyei véradásszervező koordinátorával.
2: Jól állunk a Magyar Vöröskereszt terv száma, ugye minden évre készítünk egy tervet, és úgy tűnik, hogy a múlt héttel bezárólag 200 kiszállásos véradásunk volt Hajdú-Bihar megyébe, 115 intézeti véradás, és ez majdnem 7000 megjelent donort jelent. A tervünk ennél egy kicsit alacsonyabb volt, úgyhogy nagyon örülünk neki, hogy ezt sikerült teljesíteni. Ez körülbelül megfelel ez az aktivitás a 2019-es megjelenésnek, tehát a Covid előtti időszaknak tulajdonképpen. Akkor volt egy komoly visszaesés a Covid-dal, és úgy tűnik, hogy most kezdenek már visszatérni a véradók, másrészt persze mi is megteszünk mindent annak érdekében, hogy minél több csatornán, több helyről informáljuk a lakosságot, hogy hol lehet vért adni. Call center működik, és hívják a véradókat. Úgy tapasztaljuk, hogy ennek nagyon jó az eredménye. Főként azokat szólítják meg a call centeresek, akik egy pár éve már nem jelentek meg, mert szeretnénk tudni, hogy egyáltalán szándékukban áll-e még visszatérni a véradók táborába, vagy nem, mert akkor nem is zaklatjuk őket, ha viszont igen, akkor továbbra is értesítést küldünk a véradásokról. Ez 365 napot jelent, tehát nem január 1-től december 31-ig, hanem az adott nap vissza 365 nap, és akkor tehát nem lehet több, igen, a 365 napon belül a férfiaknál 5-nél, nőknél pedig 4-nél. Igen, a levett vért már egy jó ideje, több évtizede már nem egy az egybe használja fel az orvoslás. Régen ugye az volt, hogy levették a vért, a betegnek pedig beadták. Most már úgynevezett feldolgozás zajlik, ezt az Országos Vérellátó Szolgálat, tehát a vérlevételét is ők végzik, illetve a feldolgozást is. A mi részünk a szervezés, tehát addig tart a munkánk tulajdonképpen, amíg a véradó odajön a véradás helyszínére, és mi fogadjuk. A vérfeldolgozás során három alkotóelemre bontják a vért, és minden beteg csak azt az alkotóelemet kapja most már, amire neki éppen szüksége van. Ezért mondjuk ezt, hogy egy egységvérrel, tulajdonképpen egy leadott vérrel három beteget is meg lehet menteni. Egyetemeken szintén nincs felsőoktatási intézményekben, nincs tanítás, tehát oda nem tudunk ilyenkor véradást szervezni. Már eleve ugye akkor szűkülnek a lehetőségek. A nagyon sok munkahely leáll, akár két hétre, egy hónapra, vagy ha nem is állnak le, de sok dolgozó elmegy szabadságra, és akkor a véradó szervezők azt szokták mondani, hogy hát inkább most ne is szervezzünk, mert tudja azt, hogy kevesebben fognak jelentkezni. Tehát bizonyos helyszínek kiesnek, ezért a maradék helyszínt kell úgy megerősíteni a szervezést, hogy ott legyenek lehetőleg többen. Hát itt ilyenkor elsősorban a lakossági véradásokra tudunk hagyatkozni, illetve igyekszünk a nyári programokon, ahol van rá lehetőség, olyanok a körülmények, mert ugye sátorban nem szervezünk véradást. Van ugyan egy véradó busza a Magyar Vöröskeresztnek, de sajnos annak a áteresztő képessége, hogy így mondjam, nagyon kicsi. Három véradótól tudnak egyszerre vért venni. ez nagyon-nagyon lelassítja a vérvétel folyamatát, tehát ha nagyobb létszám jelentkezik, akkor nagyon megnő a várakozási idő, arról nem beszélve, hogy a szabadba kell várakozni, tehát meg hát Pesten van a busz, mi meg elég messze vagyunk Budapesttől, tehát nem éri meg egy napért, vagy egy fél napért lehozni. Ülésen is, ahol kiszállásos véradásunk van, vagy az intézeti véradásokra is lehet most már időpontot foglalni. Én úgy gondolom, hogy ez megkönnyíti a véradóknak a dolgát, mert ha előre tudja, hogy mikor fog érkezni, akkor be is fogják hívni, és ez az elsőbség, ez nem csak a felvételre vonatkozik, hanem a minden munka folyamatnál ő elsőbséget élvez azokkal szemben, akik spontán jöttek vért adni. Úgyhogy én mindenkit buzdítok, hogy éljen ezzel a lehetőséggel, mert a várakozási idő így le fog csökkenni, de mondom ezt bármelyik véradáson, ugyanígy az irányított véradást is, tehát ha bárkinek szüksége van hozzátartozói körbe, vagy ismeretségi körbe vérre, bármelyik véradáson lehet irányítva vért adni, kiszállásokon is. Szerencsére vannak olyan fiatalok, akik látják a családba a példát, tehát apuka, anyuka a véradó, és számukra is természetes lesz, hogy igen, ha betöltöttem a 18 évet, akkor én is megyek és vért adok. Van olyan fiatalt ismerek, aki azt mondta, hogy hát legalább annyiszor adni akar, mint az édesapja, és apuka már 100-nál jár, tehát van mit pótolni. Nyilván más eszközökkel, más módon kell a fiatalokat megszólítani. Most jó példa volt erre a hétvégén a Metallica koncert. Közel 2000-en jelentkeztek két nap alatt véradásra, mert de véradáson ott is különböző erekéket lehetett kapni a véradással, és nagyon szép számmal jöttek a fiatalok, csak ilyen kellene sok ilyen ötlet, meg ilyen adományozó, aki felkarolja a véradás ügyét, de éppen ma láttam a Facebookon, hogy Majkának a koncertjére is lehet jegyet kapni, hogyha valaki elmegy bárhol az országba vért adni, akkor a Majka koncertre kap jegyet. Tehát ezek nagyon jó kezdeményezések, és úgy gondolom, hogy ezek vonzóbbak a fiatalok számára. És egyre több cég jelentkezik most a múlt évben és ebben az évben is, új és új cégek bukkannak föl, érdeklődnek, hogy mi a módja annak, hogy kiszállásos véradás legyen náluk, úgyhogy nagyon szívesen állunk ilyenkor rendelkezésre, ha tudunk szabad időpontot adni, mert ugye elég nagy gond, hogy az Országos Vérellátó Szolgálatnak egyetlen egy brigádja van Hajdú-Bihar megyébe. Tehát nekünk nagyon okosan kell, mert csak erre az egy brigádra számíthatunk, és úgy kell beosztani, hogy azért nekik is legyen pihenő idejük is. Például amikor hétvégi véradás van, mint most ugye Balmazújvároson lesz a motoros fesztiválon szombaton véradás, egy napot fel kell szabadítanunk, hogy a dolgozóknak legyen szabad napja. Tehát sok nagyon-nagyon összetett a dolog, de igyekszünk úgy csinálni, hogy mindenki jól járjon. Nagyon nagy gond, évek óta gond Debrecenben, szinte mióta a naplószékházban nem tudunk véradást tartani, mert ugye Dósa Nádor tér föl lett újítva. Nem találunk Debrecenben egy olyan központi helyet, ahol havi rendszerességgel tudnánk véradásokat szervezni, ahová oda tudnánk a lakosságot. Természetesen az intézet ott van a BEM téren, ott minden nap lehet a hétköznapokon vért adni, de szeretnénk a városban egy helyet, úgyhogy törjük a fejünket, keressük a lehetőséget.
0: 93.5 Sunshine FM Debrecen.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hello Debrecen!
3: Itt az új taxis élmény.
2: Az Uber Taxi most az 55 taxi partnereként megérkezett.
3: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
2: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
3: Utazz bárhová egyszerűen.
2: Töltsd le az Uber alkalmazást,
3: vagy hívd az 55 555.
2: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
3: Készen állsz az új kalandra?
2: 55 taxi és Uber Taxi.
0: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu.
4: Mi tudjuk, hol bulizol a nyáron. Irány Nyíregyháza, cél a Sóstó Garden, a sóstói nyár központja. Július 3-a péntek, Colorland Summer XXL Happarty, naplementés party, sztár vendég DJ. Július 10 péntek, Rakoncai, DJ Németi. Július 23 csütörtök, Pontot Party, fellép, Mollywood, Vini, Regál Lili, Burai, Katapult DJ. Július 24 péntek, Chris Rudy, DJ Németi. Július 21 szombat, Mulata Garden, Roberto, Hamkoham, Vox együttes. Buriz Nyíregyházán, Sóstón, a sóstói nyár központja. A Sóstó Gardenben.
0: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
5: Új szervezet jön létre a közmédia irányítására. Elkészült Debrecen új viharjelző alkalmazása. Vizet oszt a máv a hőség miatt. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
5: Szombaton megszűnt a közmédia jelenlegi vezetőinek megbízatása, miután hatályba lépett a médiatörvény módosítása. A változások értelmében átalakul a közmédia intézményrendszere, megszűnik a közszolgálati közalapítvány, helyette létrejön a független közmédia testület. A Duna Média Szolgáltató és az MTVA összeolvadásával pedig megalakul a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT, miközben az MTI ismét önálló részvénytársaságként működik tovább. Az átmeneti időszakban Grósz Judit miniszteri biztos irányítja a közmédia működését az új vezetők kinevezéséig. Hamarosan elérhető lesz Debrecen új viharjelző alkalmazása, amely időben figyelmezteti a lakosságot a közelgő veszélyes időjárásra. A mobil alkalmazás push-up üzenetet küld majd, hogy a nagyobb viharkár várható, így a debrecenieknek lesz idejük biztonságba helyezni autóikat, a kerti bútorokat vagy éppen más értékeket. Pap László polgármester a közgyűlésen jelentette be, hogy az alkalmazás elkészült, jelenleg Android és iOS rendszereken tesztelik. Amint lezárul a tesztidőszak is megérkeznek a szükséges engedélyek, az applikáció mindenki számára letölthető lesz. A fejlesztést a tavalyi nyári jelentős károkat okozó viharok után ígérte meg a városvezetés. Az akkumulátoriparral kapcsolatos szélesebb együttműködést sürgették a debreceni közgyűlésen. Lakossági felszólalás

0: tájékoztatását. Újabb halálos baleset után biztonsági intézkedéseket sürgetnek a Debrecen melletti 48-14-es úton a külső diószegi úton élők. A közelmúltban egy gyalogos vesztette életét, a helyiek szerint pedig az elmúlt években több súlyos baleset is történt ezen a szakaszon. A környéken élők forgalomlassítást, zebrát és jobb közvilágítást szeretnének. A Magyar Közút közölte, megvizsgálja a baleset körülményeit és az útszakasz forgalmi rendjét, valamint megteszi a szükséges intézkedéseket. Arról egyelőre nincs döntés, milyen konkrét változások valósulhatnak meg. A tartós hőség idején palackozott ivóvizet oszta máva forgalmasabb vasútállomásokon. A vasúttársaság közlése szerint a legmelegebb órákban reggel 10 és délután 5 óra között a készlet erejéig kaphatnak vizet az utasok, emellett több helyszínen párakapukat is üzembe helyeznek. A MÁV arra számít, hogy a hétvégén kiemelkedően nagy lesz a forgalom, különösen a Balaton irányába. Az utasokat arra kérik, hogy előre váltsák meg jegyeiket, lehetőség szerint a reggeli órákban induljanak útnak, és vigyenek magukkal elegendő ivóvizet. Ezek voltak a térség és Debrecen legfontosabb információi. Én hamarosan ismét várom Önöket a legfrissebbekkel. Addig is tartsanak velünk!
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Ma Debrecen környékén is zavartalan napsütés és gyors melegedés várható, esőre nem kell készülni, a légmozgás pedig gyenge lesz. A reggeli 19 fok után délutánra akár 39 fokig emelkedhet a hőmérséklet. A tűző napsütés miatt fokozottan figyeljünk a folyadékpótlásra.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Ez a Szív is aktuál, a 93.5 Sunshine FM szolgáltató magazinja.
3: 1 óra után járunk 4 perccel, lesz továbbra is a 93.5 Sunshine FM Debrecen, benne pedig ma is a Cív is aktuál. A következő 1 órában is hozom a kiváló helyi érdekességeket, a friss programokat, valamint a prémium zenéket. Ha bármi infó van, akkor várom 0620-316-3000.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kondor Rolanddal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.
1: Ez a Szív is aktuál, a 93.5 Sunshine FM szolgáltató magazinja.

0: Ez a Civis Aktuál.
1: Ez továbbra is a Civis Aktuál, a 93.5 Sunshine FM-en, és a következő percekben pedig kicsit sporttal folytatjuk majd, mivel a piros-fehéret fekete-fehéret cseréli Kondás Elemér, a kétszeres magyar bajnok és kupagyőztes labdarúgó edző a 2026-2027-es szezonban a Deac trénereként folytatja pályafutását. A következő percekben vele beszélgettek erről a témáról a DTV-ben.
2: Nyilván már félig borsodi vagyok, félig hajdúbihari, sőt már több is, mert ugye Borsodban 30 évet éltünk, Hajdúbihariban már 33. év, úgyhogy azóta itt élünk Debrecenben. Nyilván örülök neki, hogy újra itthon lehetek. Ugye 2021 óta voltam itt is, ott is, amott is, de most ez így alakult, hogy vissza tudtam kerülni Debrecen. Mindenütt megvoltak a megfelelő tanulságok, amiket le kellett vonni nyilván, de hát ez már történelem, úgyhogy én az új feladatra próbálok koncentrálni. Nyilván az rosszul érintett, hogy a Vasas után egy több mint két évig nem igazán volt munkám, aztán utána ugye megkerestek Tiszaújvárosból, igazából nem akartam NB3-ba dolgozni, de ott rengeteg ismerős játékos van, akár Debrecenből, akár még a Diósgyőrből, sőt az unokaöcsém is ott véd, és akkor így kértek, hogy segítsek már, így kerültem oda, aztán hát nyilván az volt a cél, hogy a csapat maradjon bent, ezt tudtuk is teljesíteni, és egy nagyon jó kis közösséget ismertem ott meg, de jött ez a lehetőség itt a Deachoz, és nyilván úgy döntöttem, hogy itt magasabb célokért kell küzdeni, és ez nekem sokkal jobban megfelelő. Természetesen követtem, ugyanis amikor csak tehettem, akkor kimentem a mérkőzéseikre, valamint most az utóbbi időben pedig ellenfelek is voltunk, ugye játszottunk edzőmérkőzést is egymással, valamint bajnoki mérkőzést is szerepelt a programunkba, úgyhogy a játékosok nagy részét ismerem, volt akivel már dolgoztam is együtt, a stábtagokat is ismerem, mert igazából egy kivételével mindegyik volt játékosom, tehát nem kerültem ismeretlen közegbe, ők is ismernek engem, én is ismerem őket, úgyhogy remélem gyümölcsöző lesz az együttműködés. Vannak olyan játékosok, akiknek lejárt a szerződésük, velük jelen pillanatban is egyeztetés folyik a klub részéről, valamint nyilván frissítésre is szükség van, tehát egy két-három-négy játékos érkezését szeretnénk még a csapatba egy kis frissítés szempontjából, valamint meg kell találni azokat a fiatalokat is, ugye mert az NB3-ban kötelező fiatalt játszatni, ami jelen esetben nekünk 2008-as születésű, 2008 után született labdarúgókról van szó, tehát ilyen játékosoknak is kell legalább négynek lenni a keretbe, úgyhogy ezeket is be kell valahogy integrálni, ezért pontosan holnap is, holnap után is fogunk edzést tartani, mert vannak jelentkezők, vannak ajánlott játékosok, ilyenkor ugye jönnek a különböző helyről az ajánlások, tehát ezeket meg fogjuk nézni, holnap lecsekkoljuk, és meglátjuk, hogy ki az, aki tud segíteni a csapatunknak a cél elérésében, és ki az, aki nem. De mondom még egyszer, tehát frissítésre mindig szükség van. Én azt vallom, hogy az átigazolási időszakban egy két-három játékost meg kell frissíteni, mert aki ugye kevesebbet játszik, az inkább menjen, aztán próbálja a szerencsét máshol. És olyan játékost kell hozni, aki a kezdőcsapatban még tud motivációt, valamint versenyhelyzetet is kialakítani. Természetesen azon leszünk, hogy támadó futballt játszunk, ugyanis minden mérkőzést meg szeretnénk nyerni, ahhoz viszont gólokat kell rúgni. Úgyhogy egyértelmű domináns csapatot szeretnénk építeni, de hát most is domináns volt a Deac, ugye nem sokan múlott, hogy nem tudott arra kerülni a osztályozós helyre. Egy-két mérkőzés nem úgy alakult, tehát ebbe kell nekünk nyilván fejlődni, hogy sokkal kiegyensúlyozottabb teljesítményt tudjunk nyújtani. Ugyanis igen, jövő hétfőn elkezdjük a felkészülést, mert korábban nem tudtuk, de már pénteken lesznek felmérések, meg hétfő délelőtt is felmérések a SED-ben, és következő hétvégén a Tiszaújvárosra játszunk, aztán a Nyíregyházával. Igen, volt a Diósgyőr is, csak én nem szeretnék hétközben játszani edzőmérkőzést, mert egész héten szeretnék dolgozni a csapattal, és majd hétvégén játszani. Jelentkezett a Loki is, de már akkor már megvoltak nekünk a mérkőzések, meg mondom, itt a Diósgyőr első csapata is szóba volt, de nem azért mondtuk le, mert nem volt szimpatikus számunkra, hanem egy szerdai nap lett volna, és az nekem nem felel meg, mert másképp tervezzük a felkészülést, és a Békés Csabával dupla mérkőzést szeretnénk játszani, valamint a Kazinc Bacikával is dupla mérkőzést. Ez a terv, és ezen mennek a tárgyalások, nagy valószínűséggel meg is oldható, tehát így tulajdonképpen lesz akkor a játékosokban két egész mérkőzés, meg két fél, és azzal már neki tudunk menni a bajnokságnak. Jó, említjük itt a szerencsét, én azt mindig azt hallottam, a szerencse kell az életben mindenhol, de azért tenni kell. Szerencsére tenni kell, úgyhogy azon leszünk, hogy minél többet tegyünk, hogy a szerencse, ha kell, akkor mellénk álljon, de nem lehet mindig bízni a szerencsében természetesen. Az, hogy most nyilván osztályozókat kell játszani, nem lehet egyből feljutni NB3-ból NB2-be, nyilván ez egy kicsit nehezebbé teszi a dolgokat, ugyanúgy, mint a most már majd az NB2-ből NB1 felé is lesz osztályozó, de azon az osztályozós mérkőzésen bármi történhet. Viszont nekünk első cél az, hogy olyan helyen végezzünk, amelyik megengedi azt, hogy osztályozót játszhassunk. És erre kell törekedni, ahhoz viszont nyilván, mint az elején is mondtam, mérkőzéseket kell nyerni, és ahhoz viszont dominálni kell a mérkőzésen. Nyilván minden mérkőzést nem nézek meg, mert hajnal 3-kor azért nem kellek fel, hogy megnézem a bármelyik találkozót. Viszont ami elérhető időpontban van, azokat meg szoktam tekinteni. Nyilván láttam jó mérkőzést, láttam olyan mérkőzést is, mint például tegnap a Franciaország-Szenegál, ami első fél idő az nem volt igazából, viszont a második fél időben a franciák megmutatták, hogy mit tudnak, nyilván olyan minőségi játékosaik is voltak előrefelé, akik meg tudták ezt mutatni, de vannak itt az afrikai országok, akik ugye meglepetést okoztak, akár a zöldfoki szigetek, aki a spanyolokkal x-elt, de a Curaçao is, ugye ők is jól kezdtek, csak hát a németek azért csak a németek, ugye bebizonyították, hogy ők azért ott vannak, úgyhogy vannak jó mérkőzések, meg vannak kevésbé jó mérkőzések, de hát ez természetes dolog, ugye mindig ellenfélfüggő a maga a mérkőzés is, de az, hogy most ilyen körülmények között van a világbajnokság, ez valahol egy kicsit az afrikaiaknak kedvez, ugye a nagy meleg, meg a páratartalom, az európaiak egy kicsit nehezebben tolerálják, természetesen, de nyilván azért a nagy csapatok, ha most esetleg egy-egy botlás be is jön, meg fogják mutatni, hogy ők azért ott vannak, úgyhogy velük számolni kell. Úgyhogy várom, mi lesz a folytatás.

0: ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM programajánló.
2: 93-et a Sunshine FM Debrecen, június 28-án is rátérünk a debreceni programokra, megérkezett hozzánk Kiskata. Szia!
3: Szia, Roli! Felejtsd el a suli végi unalmas bizonyítványosztókat, mert július 3-án este 7-kor a Kölcsei Központban olyan kórusrobbanás lesz, amitől még a falak is libabőrösek lesznek. A 30. Bartók Béla Nemzetközi Kórus Verseny nyitányán a Laudícia Gyermekkar és a Kodály Kórus annyi ős bemutatót zúdít rád, hogy a fülcsengés garantált, a szünet után pedig a Kodály filharmonikusokkal kiegészülve akkora zenei finálét csapnak, hogy a karmesteri pálca is ketté törik. Úgyhogy öltözz ki rendesen, és irány a nagy terem. A komoly zene itt most nagyon oda fog csapni. Ha azt hitted, hogy az éneklés csak egy békés hobbi, akkor még nem láttál nemzetközi kórus csatát a javából. Július 5-én délután 3-kor a Kölcsei Központ nagytermében a legdurvább hangszál akrobaták csapnak össze a Bartók Béla Nemzetközi Kórus Verseny nagydíjáért, ahol a tét nem kevesebb, mint a repülőjegy az Európa nagydíjra. Készülj fel a 21. századi zenei őrületekre, a körömrágós eredményhirdetésre és arra, hogy a végén neked is megjön a kedved a zuhany alatti áriázáshoz. Dobj be egy jeget dupla viszkivel, mert július 10-én este a debreceni nagyerdei szabadtéri színpadon maga a rekett hangú legenda Charlie csinál akkora funky és blues partit, hogy a fák is ritmusra fognak dőlni. A mindenen túl életmű koncerten az légy, aki vagy, és az összes generációs himnusz felcsendül, ráadásul olyan dögös élő hangzással, hogy garantáltan leizzadsz a nyári éjszakában. Ne csak otthon a tükör előtt nézz az ég felé, inkább irány a nagyerdő. Jó szórakozást a programokhoz.
2: Köszönjük szépen, további programtippeket pedig ma is érdemes majd szemezgetni a sunshine.hu-n.
0: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM programajánló.

0: Ez a Civis Aktuál.
1: Debrecenben itthon vagyunk, ez a 93.5 Sunshine FM, és a következő percekben is egy helyi témával folytatjuk, mivel ugye véget ért a tanév a debreceni kollégiumi kántus számára is. A nagymúltú kórus az elmúlt szűk egy évben önálló koncertjei mellett számos gyülekezeti alkalmakon is szolgált, így összesen több mint 20 alkalommal lépett fel a közönség előtt. A kántus vezetését 2025. januárjában vette át László Lóránd karnagy, akivel a következő percekben beszélgettek a DTV-ben a korábbi időszakról.
2: Ha pontos számot szeretnék mondani, akkor azt mondanám, hogy 28. 28 alkalommal szerepeltünk kisebb-nagyobb helyen. Ebben a 28 alkalomban beleszámítanak a könyvbemutatók, lelkészbeiktatások, temetési szolgálatok, kisebb koncertek, nagyobb koncertek, kisebb meghívások, nagyobb meghívások. A tavalyi évhez képest viszont ez kevesebb, mert tavaly 32-33 alkalommal szerepeltünk, idén csak 28 jött össze, de azért ez se kevés. Egy átlagos kórus nem szokott ennyiszer megjelenni. Való igaz, hogy mi vagyunk az egyik zászlós hajója a református egyházzenei életnek, és ha bár Debrecenben működünk, szűkebb pátriánk nem csak a Tiszántúl, hanem szeretnénk, hogyha az egész Kárpát-medencét bejárhatnánk, meglátogathatnánk még a határon túli testvéreket is. Elsősorban Debrecenben mozgunk, illetve Budapestre szoktunk még ellátogatni. Nem is olyan régen Karcagon is megfordultunk, de voltunk Nagyváradon is. Voltunk Párciumban egy kis faluban, egy gyönyörű szép településre hívtak meg bennünket egy kiszállásra. De két évvel ezelőtt például egy erdélyi körutat tettünk meg. Egy hétig voltunk Erdélyben, egy koncertkörúton, ami azért volt csodálatos élmény, mert nem is olyan régen Székelyudvarhelyről az ottani testvér kollégiumon kórusa látogatott meg bennünket, és egy közös évadzáró hangversenyt tarthattunk. Egy kórus repertoárja mindig kardinális kérdés. Egy átlagos kórus számára van egy éves menetrend, hogy mit szeretnének csinálni, milyen koncerteket szeretnének megvalósítani, és ahhoz igazítják a műveket. Viszont a mi szempontunkból ez egy kicsikét más, hiszen mi javarészt meghívásokat kapunk, és a meghívásokra egy bizonyos repertoárt lehet csak elvinni. Ez általában 70-80%-ban mindig ugyanaz, de természetesen próbálunk újítani. Ahogy ön is említette, februárban volt a Gája rabok kiszabadításának 350. évfordulója, és erre már jóval előre megkaptuk a felkérést, hogy énekeljük el Gárdonyi Zoltán professzor úrnak a Memento című nagyszabású kompozícióját, amelyet meg is tettünk, de mivel ez egy 20 perces, nagyon komplex mű, ezért nagyon sok időbe telt megtanulni. Tehát ez azt jelenti, hogy amíg mi azt megtanultuk, semmi másra nem tudtunk időt szorítani. Éppen ezért, amikor jött az évnek a második fele, akkor már sokkal nehezebb dolgunk volt, hogy a maradék néhány hónapban még új műveket megtanulni. Nem volt egyszerű, de így utólag visszatekintve azt mondhatom, hogy büszke vagyok a csapatra, mert meg tudtuk csinálni. Én úgy gondolom, hogy ez a 32, ez a 28, ez rengeteg. Rengeteg már csak abból a szempontból is, hogy amikor én ide kerültem Debrecenbe 2023-ban, akkor volt egy olyan terv, hogy szeretnénk picikét átrendezni a kórusnak a struktúráját. De hogyha benne vagyunk egy folyamatban, akkor ezt nagyon nehéz megvalósítani. Nagyon sok szabad időnk elmegy azzal, hogy utazunk, hiszen a megjelenések általában hétvégente vannak, főleg ezek a gyülekezeti kis szállások a vasárnapokat érintik. És mivel én minden egyes helyen ott vagyok, kis túlzás azt lehet mondani, hogy én nagyon le vagyok terhelve. Ezen változtatni kell, de az az igazság, hogy ha én azt mondom egy gyülekezetnek, esetleg egy lelkipásztornak, vagy egy városi vezetőnek, iskolai vezetőnek, hogy bocsánat, nem tudunk menni, akkor azzal cserben hagyom őket. Hiszen nekünk az is a feladatunk, hogy minél szélesebb körben ezt a református egyházzenei énekanyagot bemutathassuk gyülekezeteknek, városi érdeklődőknek. Viszont sajnos volt már arra példa, hogy le kellett mondanunk egy-két megjelenést. Például idén, decemberben sajnos egy nagyon komoly meghívást le kellett fújnunk, hiszen nem volt elég ember arra a hétvégére. Ennek a 25-ös taglétszámnak a közel fele gimnazista, a másik fele pedig felnőtt, öreg diák, régebb óta végzett, vagy mondjuk velem egykorú fiatal felnőtt. Tehát nagyjából így áll össze a mi létszámunk. Elsősorban törekszünk arra, hogy a gimnáziumból, tehát a középiskolai rétegből szólítsuk meg a diákokat, viszont ez egyre nehezebb, hiszen sajnos érzik is a kórusvezetők országszerte, hogy nagyon nehéz megszólítani őket, főleg a fiúkat. És sajnos a fiúk kapcsán azt lehet mondani, hogy nagyon kevesen vannak. És hogyha egy-ketten azt mondják, hogy nem fognak tudni eljönni erre a megjelenésre, akkor erősen el kell gondolkozni azon, hogy mit tudunk csinálni. Ezért van az, hogy az öreg diákok is előszeretettel visszajönnek hozzánk. Egyrészt mi hívjuk meg őket, másrészt ők jönnek, hogy szeretnének ismét velünk énekelni. Például ez a Gárdonyi Zoltán Memento című mű is úgy állt össze, hogy összehívtunk rengeteg régi kántustagot, és közel 50-en álltunk kint a színpadon. És ugyanezt a művet meg tudtuk ismételni egy hónappal később, márciusban a Bárdos Szimpóziumon. És ott is kiálltunk közel 40-en, 50-en. Az idei évben egy újítást szeretnénk megvalósítani, hogy nem csak a szűkebb értelembe vett kollégium közösségét szeretnénk megszólítani, legyenek azok gimnazisták vagy teológus korúak, főiskolai hallgatók, hanem szeretnénk megnyitni a jelentkezés lehetőségét a gyülekezetek számára. Ez nem azt jelenti, hogy 100-an fognak jönni hozzánk, hanem hogyha mondjuk a megszólított gyülekezetekből 5-6-an eljönnek, kipróbálják és megmaradnak, azzal mi énekeseket nyerünk, ők pedig rengeteg élményt. Van egy nagyon erős magunk, ez a közel 20 fő, akikkel mindenhova el tudunk menni, de való igaz, hogy ez egy szolgálat. De a szolgálat mellett élményt is adunk. Ezért van az, hogy rengetegen eljönnek hozzánk, főleg diákok az év elején, kipróbálják és nem tetszik nekik, mert próbára kell járni, nagyon nehezen indul be az évük, és akkor egy idő után ott hagyják. Viszont akik kitartanak 3-4 hónapig is, és utána eljönnek velünk az első nagyobb megjelenésekre, ott éreznek rá igazán az ízére. Nem egy ilyen diákunk van, aki talán már kétszer is abba hagyta, hogy neki ez nem kell, viszont visszacsatlakozott, és azóta ő az egyik oszlopos tagunk. Úgyhogy mindig van remény. Közel 300 éves ez a kórus, és máskor is volt már olyan az idők során, hogy nagyon kevesen voltak. Sőt, amikor Maróti György professzor 1739-ben megalapította a kórust, akkor csak 4-en voltak, meg a vezető. Én soproni származású vagyok, vagyis az ország másik végéről érkeztem ide, és talán azt mondhatom, hogy egészen az elhívásomig én nem is tudtam a kántus létezéséről. De ezt a mondatomat rögtön árnyalom, hiszen aktívan nem tudtam. Mert így utólag, hogyha visszanézek az egyházi előjárókra, a lelkipásztorokra, a hittantanárokra, akik ott a környéken voltak, ők kántustagok voltak. Tehát anélkül, hogy én tudtam volna, hogy majd én hova fogok elkerülni, már előre predestinálva volt ez a dolog, hogy nekem lehet, hogy itt lesz egy utam. És amikor én ide érkeztem Debrecenbe, és láttam, hogy mit csinál a kántus, elkezdtem utána nézni, hogy mi történt az elmúlt 10 évben, 20 évben, 50 évben, 100 évben, akkor láttam, hogy ez egy nagyon komoly értéket képviselő kórus. Lehet, hogy néha nagyon sokan vannak, mondjuk 150-en, lehet, hogy most éppen 20-an, de az a több évszázados hagyomány érték, az megmaradt. És Arany János tanár úr, amikor nekem átadta a kántus vezetését, akkor azzal bízott meg, hogy lehet újítani, de csak ésszel, az értéket őrizni kell. Akármit nem lehet énekelni. És persze fiatalként én megpróbáltam ilyen-olyan új műveket behozni, ami szerintem nagy sikerű lett volna, de utána alaposan belegondolva láttam, hogy hát nem képvisel olyan értéket, amit mások elé lehetne tenni. Én úgy gondolom, hogy nem kell kirekeszteni senkit, hanem hogyha azt mondjuk, hogy aki elfogadja az értékrendet, az, hogy ez nem egy koncertező kórus, hanem egy szolgálattevő kórus, akkor nagy örömmel látjuk, legyen az bármilyen felekezetnek a tagja. Én is énekeltem, nem egy olyan kórusban, akik más felekezethez tartoznak, és föl sem merült az a kérdés, hogy én esetleg miért vagyok református. Úgyhogy én hozok magammal egy ilyen gondolatmenetet is, hogy mindenkit tárt karokkal várunk, aki tud azonosulni az értékrendünkkel, és szeretetből tudja csinálni velünk ezeket az.
1: László Lóránnak köszönjük szépen a beszélgetést. Feladat!

0: is aktuál. A 93.5 Sunshine FM szolgáltató magazinja.
1: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Hello Debrecen!
3: Itt az új taxis élmény.
2: Az Uber Taxi most az 55 taxi partnereként megérkezett.
3: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
2: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
3: Utazz bárhová egyszerűen.
2: Töltsd le az Uber alkalmazást,
3: vagy hívd az 555-555.
2: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
3: Készen állsz az új kalandra?
2: 55 taxi és Uber Taxi.
1: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu.
4: Mi tudjuk, hol bulizol a nyáron. Irány Nyíregyháza, cél a Sóstó Garden, a sóstói nyár központja. Július 3-a péntek, Colorland Summer XXL Happarty, naplementés party, sztár vendég DJ. Július 10 péntek, Rakoncai, DJ Németi. Július 23 csütörtök, Pontot Party, fellép, Mollywood, Vini, Regálili, Burai, Katapult DJ. Július 24 péntek, Chris Rudy, DJ Németi. Július 21 szombat, Mulata Garden, Roberto, Hamkoham, Vox együttes. Buliz Nyíregyházán, Sóstón, a sóstói nyár központja. A Sóstó Gardenben.
1: Ez reklám volt. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
5: Rugalmasabb iskola érettségi rendszert sürget a szakszervezet. Szerdán több egészségügyi szolgáltatás is szünetel. A Krétában kérdezik a pedagógusokat az NKP jövőjéről. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
5: Az iskola érettségről szóló döntés jogának visszaadását sürgeti a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete. A PDS most azt javasolja, hogy ismét az óvodapedagógusok és a szülők dönthessenek a gyermek iskola kezdéséről, szükség esetén szakemberek bevonásával. A szakszervezet szerint a jelenlegi rendszer nem veszi kellően figyelembe a gyerekek egyéni fejlődését, ezért a januári kérelmezési határidőt is későbbre tolnák. Emellett több óvodapedagógust és gyógypedagógust, kevesebb adminisztrációt, valamint jobb munkafeltételeket és bérezést is sürgetnek az óvodákban. A hőségriadó miatt lehetővé tette az otthoni munkavégzés elrendelését a Klebersberg központ a tankerületi iskolák egyes dolgozói számára. Az intézkedés a pedagógusok szakszervezetének kezdeményezésére született, és a tankerületek saját hatáskörben dönthetnek arról, kik dolgozhatnak otthon a rendkívüli hőség idején. A rendelkezés nem érinti a gyermekfelügyeletet ellátó pedagógusokat, akik továbbra is a munkahelyükön látják el a feladataikat. Az intézkedés egyenlőre a tankerületi fenntartású köznevelési intézményekre vonatkoznak, az egyházi és szakképzési intézményekben dolgozókra még nem. Július 1-én szerdán Semmelweis nap lesz, ami munkaszüneti nap az egészségügyi dolgozók számára. Emiatt a házi orvosi rendelők, a szakrendelések, a gyógyszertárak többsége is zárva tart, az ellátás ügyeleti rend szerint működik majd. A fekvőbeteg ellátás és a sürgősségi ellátás pedig folyamatosan biztosított marad. Az illetékesek azt javasolják, hogy aki rendszeresen szed gyógyszert, még a hét elején váltsa ki a szükséges készítményeket. Az ügyeletes gyógyszertárak elérhetőségei az országos gyógyszertár keresőben már megtalálhatók. Kevesebb baleset történt idén a vasúti átjárókban, mint az előző évek azonos időszakában, de a MÁV szerint továbbra is minden tragédia megerőzhető lenne. Az év első felében 21 baleset történt, amelyekben 10-en vesztették életüket. A vasúti

0: Annak nevezte a felmérést. A PDS szerint ugyanis a kérdőív módszertanilag nem alkalmas arra, hogy hiteles képet adjon a pedagógusok véleményezéséről. Emellett úgy vélik, hogy a kormánynak inkább a szakmai szervezetekkel és szakszervezetekkel kellene érdemi egyeztetést folytatnia. A szakszervezet szerint a pedagógusoknak valódi párbeszédre, nem pedig kérdőíves konzultációra van szükségük.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Holnap tovább fokozódik a hőség térségünkben. A napsütést időnként kevés gomoly felhő zavarhatja meg, de csapadék továbbra sem várható. A szél gyenge, időnként mérsékelt marad. Hajnalban 21 fok körül alakul a hőmérséklet, délután pedig akár 41 fokig is emelkedhet. A déli órákban rendkívül erős UV-sugárzásra kell számítani.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: 3, 2, 1, go! Szücsinek nagyon köszönöm a híreket, én Mara vagyok. Csodás vasárnap délután, drága Sunshine-el rádiózunk együtt az elkövetkezendő 4 órában, hozom a térség ritmusát és a legtudibb infókat. Megkezdem az órát Swedish House Mafiával és a Wait So Long-gal.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Gere Mariannal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.
1: Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.

zene, te pedig a Sunshine FM-et hallgatod. A mai napon, június 28-án az Irének és a Leventék ünneplik a névnapjukat. Isten éltesse őket nagyon sokáig, de köszöntjük a születésnaposokat és az évfordulósokat is. Érdekességek is vannak a mai napról. Többek között 1914-ben történt a szarajevói merénylet. Ez a gyilkosság indította el az úgynevezett júliusi válságot, ami néhány héten belül az első világháború kitöréséhez vezetett. 1919-ben aláírták a versailles-i békeszerződést, pontosan 5 évvel a merénylet után írták alá a versailles-i békeszerződést, ami hivatalosan lezárta az első világháborút Németország és a szövetséges hatalmak között. Egyébként a szerződés később jelentős szerepet játszott a II. Világháború előzményeinek kialakulásában. Szintén a mai napon, 1939-ben elindult az első menetrend szerinti transatlanti repülőjárat, ez pedig új korszakot nyitott a nemzetközi légi közlekedésben. És ha nem tudtad volna, 1846-ban szabadalmaztatták a szaxofont. Ami azért is különleges, hiszen a hangszer később meghatározó szerepet kapott a jazzben, a bluesban, a rockban és a popzenében. Óriási kánikulában van most részünk, hiszen jelenleg térségünkben 35 Celsius fok van. Frontra nem kell számítani, viszont a hőség okozhat panaszokat. Ez a meleg még fokozódni fog, hiszen elérhetjük akár a 40 Celsius fokot is, ami aztán valljuk be őszintén, hogy nagyon kemény. Én nem javaslom, hogy most a tűző napon tartózkodj, inkább húzódj árnyékba vagy be a lakásba, aztán később délután, mikor már kicsit csökken a hőmérséklet, akkor menj ki. Nagyon veszélyes, vigyázz a bőrödre, és vigyázz magadra is, fogyaszt kellő folyadékot, rengeteg vizet, még akkor is, ha nem érzed szomjasnak magad. Én itt leszek délután 6 óráig, és társad leszek az éteren át, meg fogjuk nézni közösen, mi a helyzet az utakon, de ha bármit látsz, írd meg nekem, segítsük együtt autós társainkat. 0620 316 3000, James Hype-al és a 7 Seconds-el megyünk tovább a Sunshine-on.

0: meghallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Nagyon szeretlek benneteket reggel, délbe, este. Mindig nagyon-nagyon jók vagytok, és eszméletlen nagy örömet és vidámságot tudtok okozni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.

0: a gólvonal.
1: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Sunshine FM-en Kibéri Pétertől hallják. A 6. labdarúgó világbajnokságán szereplő Lionel Messi saját csúcsát továbbjavítva immár 19 góllal vezeti az örök ranglistát. Az újonc Jordánia ellen csereként beálló játékmester szabadrugásból volt eredményes. Első futballistaként sorozatban immár 7 VB találkozón talált be, legutóbb a katari VB utolsó csoportkörében maradt gól nélkül. Teljessé vált a legjobb 32 mezőnye a világbajnokságon. Az első 48 csapatos tornán a 12 csoport harmadik közül a 8 legjobb is tovább jutott a kieséses szakaszba. A szombati játéknapon Gána, Algéria és Kongó biztosította helyét az egyenes kieséses folytatásban, csatlakozva a már korábban tovább jutott Bosznia-Hercegovinához, Ekvádorhoz, Svédországhoz, Paraguayhoz és Szenegálhoz. A csoport harmadikok rangsorát 4 ponttal és pluszos gólkülönbséggel záró Kongó nyerte, míg a 8. még tovább jutó helyet a 3 pontos Szenegál szerezte meg. A legjobb 32-ről ugyanakkor lemaradt Irán, Dél-Korea, Skócia és Uruguay, amelynek kiesése már pénteken biztossá vált. Az afrikai válogatottak szerepeltek a legeredményesebben a világbajnokság csoportkörében. A 10 afrikai indulóból 9 jutott be a legjobb 32 közé, vagyis a kontinens csapatainak 90%-a folytathatja a kieséses szakaszban. Egyedül Tunézia búcsúzott, míg Algéria, Dél-Afrika, Egyiptom, Elefántcsontpart, Gána, Kongó, Marokkó, Szenegál és a Zöldfoki szigetek tovább jutott. A második legeredményesebb konfederáció a dél-amerikai volt, a 6 indulóból 5 Argentina, Brazília, Ecuador, Kolumbia és Paraguay jutott be, és csak Uruguay esett ki. Az európai csapatok 81%-os mérleggel zártak, a 16 résztvevőből 13 lépett tovább, Csehország, Skócia és Törökország búcsúzott. A CONCACAF zónából a 6 csapat fele jutott tovább, a 3 házigazda az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó egyaránt ott lesz a legjobb 32 között, míg Curaçao, Haiti és Panama kiesett. A leggyengébben az ázsiai és az óceániai szerepelt, az ázsiai 9 indulóból mindössze Japán és Ausztrália jutott tovább, míg Óceánia egyetlen képviselője Új-Zéland kiesett a csoportkör végén. A világbajnokság kieséses szakasza vasárnap este a B csoport második helyén tovább jutó Kanada és az A csoport másodikjaként végző Dél-Afrikai Köztársaság 8-ad döntőjével kezdődik, melyet magyar idő szerint 21 órától rendeznek Los Angelesben, és meglepő módon ez lesz az egyetlen egy mérkőzés, úgyhogy ma éjszaka talán a világbajnokság során először lehet aludni is. A mérkőzés végeredményével természetesen jelentkezünk holnap reggel.
0: Szurkolj együtt a Sunshine FM-mel!
2: A foci VB híreit az Opel Corsa nyíregyházi márka kereskedése, az Opel Csőz támogatja.

0: hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Azért szeretem a Sunshine FM-et, mert mindig a legkirályabb zenét szólnak, a legjobb műsorvezetők vannak, a legaktuálisabb témákkal foglalkoznak, és mindig érdemes őket hallgatni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó.

0: Generáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Deniz után a Sunshine FM-en nézzük meg közösen, mi a helyzet az utakon. Nyíregyházan a Vasvári Pál utcán továbbra is nagyobb torlódásra kell számítani. A nap 24 órájában jelzőlámpás irányítás segíti a forgalmat. A Stadion utca egy része Zsák utca, ott továbbra is munkagépek dolgoznak, ezért az autósokat arra kérik, hogy munkájukat segítve szabályosan parkoljanak. Ugyanakkor Nyíregyháza és Nagykáló között Nagyszállás Nyírjesnél továbbra is sebesség, illetve forgalomkorlátozások érvényesek. Szerencsés, Nyíregyháza között pedig vágányzár van, Rakamazon kettő helyen is átépítik a vasúti átjárót, ez érinti a 38-as főútat. Viszont a 33-as főúton a 99-es kilométernél Debrecen közelében csatornáznak, a fél útpályát lezárták, ezért irányonként csak egy-egy sáv járható. A 354-es főúton, szintén a debreceni északi elkerülő útján, közel az M35-ös autópályához csomópontot építenek, az 1-es és a 3-as kilométer között mindkét oldalon lezárták a külső sávot. Mindemellett a 38-as főúton Tokaj és Darcal között felújítják a burkolatot, a 2-es kilométertől a 7-es kilométerig a fél útpályát több szakaszon lezárták, itt is jelzőlámpa irányítja a járműveket. Délután 6-ig várom az útinfódat, segítsük együtt autós társainkat, a nyugat közlekedés mellé pedig Disco Lines-szal és a No Broke Boys-szal megyünk tovább.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván a

Pikpaker repült a Sunlight első órája. A következő órában horoszkópozunk, és foglalkozunk majd az egészségünkkel is, de hogy pontosan miről fogok beszélni, az még egyelőre maradjon az én titkom. Viszont én számítok rád 3 óra után is, most egy pici pH érték, utána pedig jön Szücsi a legfrissebb hírekkel. Na, menj sehová!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Mi tudjuk, hol bulizol a nyáron. Irány Nyíregyháza, cél a Sóstó Garden, a sóstói nyár központja. Július 3-a péntek, Colorland Summer XXL Happarty, naplementés party, sztár vendég DJ. Július 10 péntek, Rakoncai, DJ Németi. Július 23 csütörtök, Pontot Party, fellép, Mollywood, Vini, Regál Lili, Burai, Katapult DJ. Július 24 péntek, Chris Rudy, DJ Németi. Július 21 szombat, Mulata Garden, Roberto, Hamkoham, Vox együttes. Buliz Nyíregyházán, Sóstón, a sóstói nyár központ pontjában, a Sóstó Gardenben.
3: Hello Debrecen!
4: Itt az új taxis élmény.
3: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
4: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
3: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
4: Utazz bárhová egyszerűen.
3: Tölts le az Uber alkalmazást,
4: vagy hívd az 555-555-öt.
3: Pontos érkezés, kényelmes fizetés.
4: Készen állsz az új kalandra?
3: 555 taxi és Uber Taxi.
0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene. Sunshine FM.
0: Sunshine FM. Születésnap, névnap, házassági évforduló.
1: Bármilyen ünnep is legyen, köszöst szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
0: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
5: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
6: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: 250 gyermekre jut egy pedagógiai asszisztens. Józsai útfejlesztést és keleti elkerülőt sürgette a polgármester. Korábbi tanévzárást javasol a tanítanék mozgalom. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Átfogó reformot sürget a gyógypedagógiai ellátásban a pedagógusok szakszervezete. A szervezet szerint túl sokat kell várni az ADHD és autizmus vizsgálatokra, miközben nincs elegendő gyógypedagógus, pszichológus és pedagógiai asszisztens sem. A PS szerint jelenleg előfordul, hogy egy pedagógiai asszisztensre 250 gyermek jut. A szakszervezet a diagnosztikai rendszer gyorsítását, a szakemberhiány csökkentését, a túlterheltség mérséklését és a bélezés felülvizsgálatát is javasolta. Álláspontjuk szerint a sajátos nevelésű, igényű gyermekek megfelelő ellátásához az egész rendszer átfogó megújítására lenne szükség. A Debrecen érintő nagy beruházások mielőbbi elindítását sürgeti Papp László polgármester. A városvezető szerint a legfontosabb fejlesztések között szerepel a Józsai északi elkerülő, a keleti elkerülőút, a 35-ös főút négysávosítása, valamint a nagy állomás korszerűsítése. Papp László azt mondta, a tervek és az engedélyek több beruházásnál már rendelkezésre állnak, ezért kormányzati döntés esetén gyorsan megkezdődhetne a kivitelezés. A polgármester hangsúlyozta, kész együtt működni az új országgyűlési képviselőkkel annak érdekében, hogy a debreceniek által várt fejlesztések folytatódjanak. Átmenetileg leállt a vízszolgáltatás Vámospércsen, miután a rendkívüli magas vízfogyasztás miatt kiürült a település víztároló tartálya. A debreceni vízmű szakemberei azonnal megkezdték a rendszer helyreállítását, a szolgáltatása várhatóan rövid időn belül újraindul. A településen továbbra is elsőfokú vízkorlátozás van érvényben. A lakosságot arra kérik, hogy mellőzzék a nem létfontosságú vízhasználatot, így a kertlocsolást, az autómosást és a medencék feltöltését is. A városvezetés a lakosok türelmét és együttműködését is kéri a folyamatos ivóvízellátás biztosításának érdekében. 8 új zárható kerékpár tároló szekrényt adtak át Debrecenben, amelyek helyét a városi diákjainak bevonásával választották ki. A fejlesztés célja, hogy biztonságosabbá és kényelmesebbé tegye a kerékpáros közlekedést. Az új tárolók Debrecen városkártyával előzetes regisztráció után ingyenesen használhatóak. A városban az elmúlt 30 évben egyébként már 125 kilométernyi kerékpárút épült, most pedig a tárolási lehetőségek is tovább bővültek. A Debbike felületén a lakosok a jövőben is javaslatot tehetnek arra, hogy hol lenne szükség újabb kerékpártárolók kihelyezésére. Több módosítást is javasol a tanítanék mozgalom a 2026-27-es tanév rendjéhez. A szervezet azt szeretné, ha a tanév egy héttel korábban, legkésőbb június 15-én érne véget, mert szerintük a nyári hőset

0: extrém hőség várható, esőre nem kell készülni. A légmozgás gyenge marad, a reggeli 21 fok után délután akár 41 fokot is mutathatnak a hőmérők. A déli időszakban nagyon erős UV-sugárzás várható, ezért fokozottan ajánlotta a megfelelő folyadékpótlás és a napvédelem.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Három órát is a legfrissebb híreket követve már vissza is huppantam a székembe, és belecsapunk a Starlight második órájába. Ebben az órában horoszkópozunk, foglalkozunk az egészségünkkel, de előtte megkezdem az órát Miley Cyrus-szal és az End of the World-del.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Gere Mariannal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.

0: meghallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Nagyon szeretlek benneteket reggel, délbe, este. Mindig nagyon-nagyon jók vagytok, és eszméletlen nagy örömet.

0: Ritmus. Sunshine FM asztrológia.
1: Csak jó zene, te pedig a Sunshine FM-et hallgatod. Nincs vasárnap asztrológia nélkül. Jön Kata, aki elárulja nekünk, mit jósoltak mára, június 28-ára a csillagok.
2: A kosnak nem fűlik a foga a rutin feladatokhoz, de ha nem végzi el azokat, könnyen összetűzésbe kerülhet főnökével, úgyhogy szedje össze magát. A Bika pénzügyi helyzetét megzavarhatja egy új hír a távolból. Egyik befektetése, amely eddig sok hasznot hozott, most már csak veszteséggel jár. Időszerű lenne újra gondolnia. Az égrek ne hagyja, hogy néhány apróbb akadály eltántorítsa egy nagyszerű feladat elvégzésétől. Kollégáim a nagyon segítőkészek, és közös erővel most bármilyen munkát sikerre vihetnek. A rák életében felbukkanhat egy rég elfeledett személy. Talán azt hitte, soha nem látja viszont, de most újra fölizzó szerelmet jeleznek a csillagok. Az oroszlánnak remek lehetőségei kínálkoznak a mai napon. Ezeket ragadja meg, ne gondolkodjon rajtuk túl sokat, használja ki az adódó alkalmakat. A szűz hangulata egy kicsit szomorkás a reggeli órákban, ez pedig nehézkessé teszi az indulást. Ne aggódjon, napközben magára talál majd. És ne feledje azt sem, hogy ha mosolyog, a világ visszamosolyog önre. A mérleg hajlamos lehet véleménye kántálására, pedig egyáltalán nem biztos, hogy igaza van, hallgassa meg a többieket is, és ne féljen beismerni, ha tévedett. A Skorpió ne adjon helyet önzőségének, féltékenységének, legyen őszinte saját magához és barátaihoz is, és ma különösen igyekezzen megfelelni a munkahelyi követelményeknek. A nyilas ma meglehetősen impulzív, javaslatai szeszélyesek. Látszik, hogy ön sincs tisztában azzal, hogy mit is akar valójában. Ezt jó lenne eldöntenie mi hamarabb. A baknak munkahelyén egy fiatalabb kollégával kell együtt dolgoznia egy közös projekten. Boldogan veti bele magát a feladatba, mert pontosan tudja, hogy nagyon sokat tanulhat az ifjú titántól. A vízöntőnek brilliáns ötletei vannak, adjon hangot nekik, és ezzel kedvezően befolyásolhatja előmenetelét is. Tegyen meg mindent a tervek kivitelezése érdekében. A halak ma régóta megválaszolatlan kérdésekre kaphat választ, de csak ha a megfelelő embereket kérdezi, egy tapasztaltabb ismerős sokat segíthet.
1: Nagyon köszi Kata, várlak majd vissza a térségprogram lehetőségeivel. Most viszont Dua Lipával megyünk tovább, aki továbbra is a popvilág egyik legnagyobb sztárja. Az elmúlt hetekben nem csak a zenéje miatt került a figyelem középpontjába, nemrég összeházasodott, majd egy olaszországi nászútról osztott meg képeket, amik pillanatok alatt bejárták a közösségi médiát, közben a zenei fronton is aktív. Idén jelent meg a Dua Lipa Live from Mexico koncertfilm és élő album, ami a teltházas világturnéját örökli meg. Játszom most a Sunshine on neked a Dance the Night-ot 2023-ból.
0: Sunshine FM asztrológia.

0: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Nagyon jó zenék vannak, nagyon sok játék van, nagyon sokat szoktam rajta mosolyogni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: Egészségpercek a Sunshine FM-en.
1: Olivia, délután foglalkozunk egy picit az egészségünkkel a Sunshine-on. A mostani napokban megérkezett az igazi nyári kánikula. A hőmérő sok helyen 40 fok közelében, vagy akár fölé is emelkedhet. Ilyenkor nem csak az a fontos, hogy mit tegyünk, hanem az is, hogy mit kerüljünk el. A legfontosabb délelőtt 11 és délután 3-4 óra között, lehetőleg ne tartózkodjunk hosszabb ideig a tűző napon. Ha mégis el kell indulnunk, viseljünk világos, szellős ruházatot, kalapot vagy sapkát, és használjunk naptejet. Kerüljük a megerőltető fizikai munkát és a sportolást a legmelegebb órákban. A kertészkedés, a futás vagy a nehéz emelés ilyenkor komoly megterhelést jelenthet a szervezetnek. Sokan elkövetik azt a hibát is, hogy csak akkor isznak, amikor már szomjasak. Pedig a szomjúságérzet már a folyadék hiány első jele. Igyunk rendszeresen vizet, még akkor is, ha éppen nem érezzük szükségét. Az alkoholt és a túl sok koffeint viszont érdemes visszafogni, mert fokozhatják a folyadékvesztést. Nagyon fontos, hogy soha ne hagyjunk gyermeket vagy háziállatot parkoló autóban, még néhány percre sem. Egy lezárt autó belső hőmérséklete percek alatt életveszélyes szintre emelkedhet. Figyeljünk az idősekre, a kisgyermekekre és a krónikus betegekre is. Érdemes rájuk telefonálni, vagy benézni hozzájuk, hogy elegendő folyadékot fogyasztanak-e, és megfelelő hűvös helyen tartózkodnak-e. És végül egy apróság, ami sokat számít. Ne hagyjunk a napon öngyújtót, spraypalackot vagy más nyomás alatt lévő eszközt, mert a nagy melegben veszélyessé válhatnak. Ha odafigyelünk ezekre az egyszerű szabályokra, sokkal biztonságosabban és kellemesebben vészelhetjük át a hőségriadó napjait. Vigyázzunk magunkra és egymásra ebben a rendkívüli melegben. Én vigyázok rátok, hűsöljünk együtt a Sunshine-on Robin Schulz-al és az OK-jal.
0: Egészségpercek a Sunshine FM-en.

Bruno Mars után a Sunshine FM-en elérkeztünk a Sunlight fél idejéhez, ami azt jelenti, hogy még kereken 2 órán keresztül tudunk együtt rádiózni. A következő órában bulvárkodunk, és ismételten meg fogjuk nézni, mi a helyzet az utakon, de ha bármit látsz, oszd meg velem 0620-316-3000. Regenbow Mennel és a Human-nel zárom ezt az órát, utána egy pici reklám, majd jön Szücsi a legfrissebb hírekkel. Nem én sehová!

0: mi.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
1: Tudtad, hogy a zenehallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
2: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
4: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
1: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Adj hangot vállalkozásodnak. Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

változatos kedvencek. És igazi újdonságok.

0: sem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
2: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Rugalmasabb iskolaérettségi rendszert sürget a szakszervezet. Egy milliárdos áfa csalás miatt emeltek vádat. Új helyettes államtitkárokat neveztek ki a kultúrában. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Az iskola érettségről szóló döntés jogának visszaadását sürgeti a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete. A PDS most azt javasolja, hogy ismét az óvodapedagógusok és a szülők dönthessenek a gyermek iskola kezdéséről, szükség esetén szakemberek bevonásával. A szakszervezet szerint a jelenlegi rendszer nem veszi kellően figyelembe a gyerekek egyéni fejlődését, ezért a januári kérelmezési határidőt is későbbre tolnák. Emellett több óvodapedagógust és gyógypedagógust, kevesebb adminisztrációt, valamint jobb munkafeltételeket és bérezést is sürgetnek az óvodákban. Több mint 1 milliárd forint áfát próbált jogosulatlanul visszaigényelni egy cégvezető, aki a vád szerint fiktív számlákkal akarta megtéveszteni az adóhatóságot. Az ügyészség szerint a férfi két saját cége között papíron egy 5 milliárd forintos megbízást hozott létre, majd erre hivatkozva nyújtott be áfa visszaigénylést. A NAVA gyanús bevallást ellenőrizte, a pénz kifizetését megakadályozta, ezután indult büntetőeljárás. Az ügyészség a cégvezetővel és társával szemben végrehajtandó börtönbüntetést, közügyektől eltiltást, valamint a cégvezető esetében pénzbüntetést és vezetői eltiltást is indítványozott. Online kértőívvel várja a Debreceni Egyetem lakosság is az egyetemi polgárok véleményét az egyetemtér tervezett felújításáról. A rekonstrukció célja, hogy a közelgő 100 éves jubileumra korszerűbb és jobban használható közösségi tér jöjjön létre, miközben megőrzik a park műemléki francia kert jellegét. A tervek szerint javulna a gyalogos és akadálymentes közlekedés, új pihenőhelyek létesülhetnek, a zöld felület nagysága azonban nem csökken. Az egyetem arra kér minden érdeklődőt, hogy töltse ki az online kérdőívet, amelynek eredményeit a végleges tervek elkészítésénél is figyelembe veszik. A harmadfokú hőségriasztás idején ivóvízosztással és párakapuk működtetésével segíti a lakosságot Debrecen önkormányzata. Június 27-e és 30-a között naponta 11 és 15 óra között a 60 utca és a Kossuth tér találkozásánál osztanak ingyenes ivóvizet a debreceni karitatív testület önkéntesei. Emellett több ponton párásító berendezések működnek a városban. Debrecenben új szabályok szerint szólhatnak hozzá a lakosok a közgyűlés munkájához. A város ugyanis bevezeti a felszólalási jegyet a közmeghallgatásokon, amelyet csak név és lakcím megadásával lehet igényelni. Egy-egy hozzászólásra a legfeljebb 5 perc jut, a felvetésekre pedig helyben vagy 15 napon belül kell választ adni. A lakossági felszólalásokat ezentúl a közgyűlés végén tartják meg, és csak helyi közügyekben lehet majd felszólalni. Új helyettes államtitkárokat neveztek ki a kulturális területek élére. Berg Judit író az irodalomért és közművelődésért, Popa Gergely a művészetért, Sipos Imre színművész pedig az előadó művészetekért felel majd. A kinevezéseket Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár jelentette be. Emellett Kalla Zsuzsa lett a közgyűjteményekért, Szabadics Anita pedig az örökségvédelemért felelős helyettes államtitkár. A kulturális kormányzat szerint a cél, hogy a szakmailag elismert vezetők tapasztalataikkal segítsék az ágazat fejlesztését és a kulturális intézményrendszer működését.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Holnap Debrecen környékén sok napsütés és extrém hőség várható. Esőre nem kell készülni. A légmozgás gyenge marad. A reggeli 21 fok után délután akár 41 fokot is mutathatnak a hőmérők. A déli időszakban nagyon erős UV-sugárzás várható, ezért fokozottan ajánlotta a megfelelő folyadékpótlás és a napvédelem.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Szücsinek nagyon köszönöm a híreket. 4 óra után 4 perccel belecsapunk a Sunlight 3. órájába. Ebben az órában bulvárkodunk, de megnézzük majd, mi a helyzet az utakon. Viszont ha bármit látsz, 0620-316-3000. Az óra kezdődala Ed Sheeran és a Szefőr.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Gere Mariannal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

0: Itt hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: A kezdéstől hallgatom a Sunshine-t, kb. 20 éve, és szuper jó zenék vannak.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

Travel Empire után a Sunshine FM-en bulvárkodjunk egy kicsit. Katy Perrynek már a karrierje kezdete óta védjegyének számítanak a bohókás dolgok, óriási gyümölcsök, táncoló gumimacik, nem törődő módon vonagló cápa és éppen cuki pillangók. Most azonban a sötétebb oldalát villantotta meg az énekesnő, most még mélyebb betekintést enged a viharos 2025-ös évébe, és még jobban beolvas Exének, Orlando Bloomnak a Watch It Burn című újdonságában. A sztár a megjelenés kapcsán elárulta egy podcastben, hogy úgy érzi, soha életében nem engedte meg magának, hogy úgy igazán dühös legyen. Pedig lett volna miért annak lennie. Igaz, mára már újra rátalált a szerelem, tavaly szakított az ex vőlegényével, Orlando Bloommal, a kapcsolatuk pedig az utolsó időszakában Katy utóbbi párdala alapján nem volt túl fényes. Nem csoda, hogy maradt benne még pár tüske, amit kiírna magából. A dalhoz egyébként klip is forgott, az énekesnőt súlyos égési sérülésekkel láthatjuk benne, aztán pedig skorpiófarkat növeszt, és egészen a templomig bandukol vele. Remélem, hamarosan ezt a dalt is fogjuk játszani nektek a Sunshine FM-en, addig viszont Katy Perry Lifetimes című dalával megyünk tovább a Sunshine-on.

0: meghallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Azért szeretem a Sunshine FM-et, mert mindig a legkirályabb zenék szólnak, a legjobb műsorvezetők vannak, a legaktuálisabb témákkal foglalkoznak, és mindig érdemes őket hallgatni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: Rádió.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620-316-3000.
2: Diaz is ment a közöse után a Sunshine-on, nézzük meg ismételten közösen, mi a helyzet az utakon. Nyíregyházán a Vasvári Pál utcán továbbra is nagyobb torlódás várható, a nap 24 órájában jelzőlámpás irányítás segíti a forgalmat, a Stadion utca egy része ugyebár Zsák utca, munkagépek dolgoznak, ezért az autósokat arra kérik, hogy munkájukat segítve szabályosan parkoljanak. Továbbra is Nyíregyháza és Nagykáló között, Nagyszállás Nyíregyháznál sebesség és forgalomkorlátozások vannak érvényben, minden mellett Szerencsés Nyíregyháza között vágányzár van, Rakamazon két helyen is átépítik a vasúti átjárót, ez a 38-as főutat érinti. Mindemellett a 33-as főúton a 99-es kilométernél Debrecen közelében csatornáznak, a félútpályát lezárták, irányonként csak egy-egy sáv járható. Szintén Debrecen térségében a 101-es és a 103-as kilométer között növényzetgondozást végeznek, félpályás a korlátozás és sebességkorlátozásra is kell számítani. A Mikepér úton, a 471-es főúton, Debrecenben az 1-es és a 2-es kilométer között szélesítik a burkolatot, forgalomkorlátozás van érvényben. Viszont ha Mátészalka közelében jársz, a 70-es kilométernél csomópontot építenek, emiatt a forgalom csak egy sávon, irányonként váltakozva halad. Továbbra is segítsük autós társainkat, hogyha bármit látsz, oszd meg velem 0620-316-3000. A balesetmentes közlekedés mellé pedig David Guettát és az I Don't Wanna Wait-et játszom neked.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván!

0: The Flow tavaszi műdala után el is érkeztünk a Sunlight harmadik órájának a végéhez, viszont most még nem zenével fogok búcsózni, hanem VB percekkel. A legfrissebb focis infókat tudhatod meg a következő percekben, utána egy pici PH érték, majd jön Szücsi a legfrissebb hírekkel. Számítok rád!
1: Ez a Gólvonal!
2: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Sunshine FM-en Kibéri Pétertől hallják. A 6. labdarúgó világbajnokságán szereplő Lionel Messi saját csúcsát továbbjavítva immár 19 góllal vezeti az örök ranglistát. Az újonc Jordánia ellen csereként beálló játékmester szabadrugásból volt eredményes. Első futballistaként sorozatban immár 7 VB találkozón talált be, legutóbb a katari VB utolsó csoportkörében maradt gól nélkül. Teljessé vált a legjobb 32 mezőnye a világbajnokságon. Az első 48 csapatos tornán a 12 csoport harmadik közül a 8 legjobb is tovább jutott a kieséses szakaszba. A szombati játéknapon Gána, Algéria és Kongó biztosította helyét az egyenes kieséses folytatásban, csatlakozva a már korábban tovább jutott Bosznia-Hercegovinához, Ekvádorhoz, Svédországhoz, Paraguayhoz és Szenegálhoz. A csoport harmadikok rangsorát 4 ponttal és pluszos gólkülönbséggel záró Kongó nyerte, míg a 8. még tovább jutó helyet a 3 pontos Szenegál szerezte meg. A legjobb 32-ről ugyanakkor lemaradt Irán, Dél-Korea, Skócia és Uruguay, amelynek kiesése már pénteken biztossá vált. Az afrikai válogatottak szerepeltek a legeredményesebben a világbajnokság csoportkörében. A 10 afrikai indulóból 9 jutott be a legjobb 32 közé, vagyis a kontinens csapatainak 90%-a folytathatja a kieséses szakaszban. Egyedül Tunézia búcsúzott, míg Algéria, Dél-Afrika, Egyiptom, Elefántcsontpart, Gána, Kongó, Marokkó, Szenegál és a Zöldfoki szigetek tovább jutott. A második legeredményesebb konfederáció a dél-amerikai volt, a 6 indulóból 5 Argentina, Brazília, Ecuador, Kolumbia és Paraguay jutott be, és csak Uruguay esett ki. Az európai csapatok 81%-os mérleggel zártak, a 16 résztvevőből 13 lépett tovább, Csehország, Skócia és Törökország búcsúzott. A CONCACAF zónából a 6 csapat fele jutott tovább, a 3 házigazda az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó egyaránt ott lesz a legjobb 32 között, míg Curaçao, Haiti és Panama kiesett. A leggyengébben az ázsiai és az óceániai szerepelt, az ázsiai 9 indulóból mindössze Japán és Ausztrália jutott tovább, míg Óceánia egyetlen képviselője Új-Zéland kiesett a csoportkör végén. A világbajnokság kieséses szakasza vasárnap este a B csoport második helyén tovább jutó Kanada és az A csoport másodikjaként végző Dél-Afrikai Köztársaság nyolcaddöntőjével kezdődik, melyet magyar idő szerint 21 órától rendeznek Los Angelesben, és meglepő módon ez lesz az egyetlen egy mérkőzés, úgyhogy ma éjszaka talán a világbajnokság során először lehet aludni is. A mérkőzés végeredményével természetesen jelentkezünk holnap reggel.
1: Szurkolj együtt a Sunshine FM-mel!
3: A foci VB híreit az Opel Corsa nyíregyházi márka kereskedése, az Opel Csőz támogatja.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Mi tudjuk, hol bulizol a nyáron. Irány Nyíregyháza, cél a Sóstó Garden, a sóstói nyár központja. Július 3-a péntek, Colorland Summer XXL Happarty, naplementés party, sztár vendég DJ. Július 10 péntek, Rakoncai, DJ Németi. Július 23 csütörtök, Pontot Party, fellép, Mollywood, Vini, Regál Lili, Burai, Katapult DJ. Július 24 péntek, Chris Rudy, DJ Németi. Július 21 szombat, Mulata Garden, Roberto, Hamkoham, Vox együttes. Buriz Nyíregyházán, Sóstón, a sóstói nyár központja. A Sóstó Gardenben.
0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
3: Csak jó zene.
0: Tudtad, hogy a zene hallgatási jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Tűzd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
3: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
0: Most ne tekerj tovább, mert a Sunshine FM 25 éves, és ezt nem tortával ünnepeljük. Jön a Sunshine Boom, a nagy bummolás. Figyeld a bombát, számolj magadban, és amikor úgy érzed, itt az idő, kiásd. Boom!
1: Ha eltalálod a robbanás pillanatát, 25 ezer forintos utalványok várnak rád a Praktikertől, az M3 Outlettől, a Natur Cleaningtől és a Mandy Shape & Bodytól. Minden játékos fődíjra is esélyes. Wellness hétvége az Aqua World Resort Budapest elnöki lakosztályában, vagy klíma az új ház Farmkertől.
0: Amikor szólunk, hívd a 0620 316 3000-et, legyél az ötödik betelefonáló, mondd a Sunshine FM szlogenjét. Robbanj be a játékba! Sunshine 25! Sunshine Boom! A nagy bummolás! Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Ready on. Változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
0: Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
4: Új szervezet jön létre a közmédia irányítására. Elkészült Debrecen új viharjelző alkalmazása. Vizet oszt a máva hőség miatt. Következnek a Sunshine FM hírei Szőcs Istvántól.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
4: Szombaton megszűnt a közmédia jelenlegi vezetőinek megbízatása, miután hatályba lépett a média törvény módosítása. A változások értelmében átalakul a közmédia intézményrendszere, megszűnik a közszolgálati közalapítvány, helyette létrejön a független közmédia testület. A Duna Média Szolgáltató és az MTVA összeolvadásával pedig megalakul a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT, miközben az MTI ismét önálló részvénytársaságként működik tovább. Az átmeneti időszakban Grósz Judit miniszteri biztos irányítja a közmédia működését az új vezetők kinevezéséig. Hamarosan elérhető lesz Debrecen új viharjelző alkalmazása, amely időben figyelmezteti a lakosságot a közelgő veszélyes időjárásra. A mobil alkalmazás push-up üzenetet küld majd, hogy a nagyobb viharkár várható, így a debrecenieknek lesz idejük biztonságba helyezni autóikat, a kerti bútorokat vagy éppen más értékeket. Pap László polgármester a közgyűlésen jelentette be, hogy az alkalmazás elkészült, jelenleg Android és iOS rendszereken tesztelik, amint lezárul a tesztidőszak és megérkezik érkeznek a szükséges engedélyek, de az applikáció mindenki számára letölthető lesz. A fejlesztést a tavalyi nyári jelentős károkat okozó viharok után ígérte meg a városvezetés. Az akkumulátoriparral kapcsolatos szélesebb együttműködést sürgették a debreceni közgyűlésen. Lakossági felszólalásokban egy olyan társadalmi és környezeti tanács létrehozását javasolták, amelyben az önkormányzat, a kormány, a szakmai szervezetek és a civil szervezetek is részt vennének. Pap László polgármester támogatásáról biztosította az érdemi párbeszédet és elmondta, korábban már kezdeményezett egyeztetést a várost érintő ügyekben a kormány illetékeseinél. Hangsúlyozta, hogy az önkormányzat partner minden olyan kezdeményezésben, amely erősíti az akkumulátoripar működésének átláthatóságát és a lakosság tájékoztatását. Újabb halálos baleset után biztonsági intézkedéseket sürgetnek a Debrecen melletti 48-14-es úton a külső diószegi úton élők. A közelmúltban egy gyalogos vesztette életét, a helyiek szerint pedig az elmúlt években több súlyos baleset is történt ezen a szakaszon. A környéken élők forgalomlassítást, zebrát és jobb közvilágítást szeretnének. A Magyar Közút közölte, megvizsgálja a baleset körülményeit és az útszakasz forgalmi rendjét, valamint megteszi a szükséges intézkedéseket. Arról egyelőre nincs döntés, milyen konkrét változások valósulhatnak meg. A tartós hőség idején palackozott ivóvizet oszta máva forgalmasabb vasútállomásokon. A vasúttársaság közlése szerint a legmelegebb órákban reggel 10 és délután 5 óra között a készlet erejéig kaphatnak vizet az utasok, emellett több helyszínen párakapukat is üzembe helyeznek. A MÁV arra számít, hogy a hétvégén kiemelkedően nagy lesz a forgalom, különösen a Balaton irányába. Az utasokat arra kérik, hogy előre váltsák meg jegyeiket, lehetőség szerint a reggeli órákban induljanak útnak, és vigyenek magukkal elegendő ivóvizet. Ezek voltak a térség és Debrecen legfontosabb információi. Én hamarosan ismét várom Önöket a legfrissebbekkel. Addig is tartsanak velünk!
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
4: Holnap Debrecen környékén sok napsütés és extrém hőség várható. Esőre nem kell készülni. A légmozgás gyenge marad. A reggeli 21 fok után délután akár 41 fokot is mutathatnak a hőmérők. A déli időszakban nagyon erős UV-sugárzás várható, ezért fokozottan ajánlotta a megfelelő folyadékpótlás és a napvédelem.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Calvin Harris, Blessings. Ez szólt az imént a Sunshine FM-en a Sunlight-ban, hiszen csak jó zene szól nálunk. A következő percekben pedig visszatekintünk a pénteki keltetőben. Meghallgathatjuk közösen, miről csacsogtunk reggel Balogh Bélával és Dankó Lacival. Ha nem akarsz a reggeli jókedvre lemaradni, akkor állítsd az ébresztőt 6 órára. A keltető stábja garantálja a vidám ébredést.
1: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
0: Mondjuk, ha azt figyeled, akkor Magyarországon is az emberek alapján ítéljük meg az országot, még mi is úgy, hogy itt élünk. Tehát például most említetted a taxizást.
2: Igen.
0: Egy bácsihoz ültem be, na aki ne azt hittem, hogy meg fogok halni.
2: Miért úgy vezetett?
0: Balra indexelt, jobbra kanyarodott. Jó napot kívánok, tehát én ittam, de maga nem tud vezetni.
2: Nézted, merre indexel?
0: Köszönöm. És folyamatosan sípolt a biztonsági jobb, őt nem zavarta.
2: Aztán, az övé vagy a tiéd?
0: Az övé. És utána, amikor így jeleztem, hogy amúgy itt kéne bekanyarodni, itt van ház. Amúgy nem, csak vicceltem, menjen tovább nyugodtan. Bárhová is akart vinni. Én amikor fősulis voltam, mentünk ilyen tanulmányi kirándulásra. És ugye Szlovákiába is. És hát akkor is olyan okos voltam, mint
2: még most.
0: Igen. Húha, lejárt személyben. Igen. És akkor ezt így reggel nyugtáztam, hogy le van járva.
2: És átengedtek?
0: Hát Magyarországról, Szlovákiába, igen.
3: Végre megszabadulunk tőle.
0: Örültek szerintem is. És utána ott azért már mondta nekem a tanár is, hogy meglátjuk majd, hogy jössz vissza.
3: Mondjuk azért az
2: elég pozitív volt a tanár, nem?
3: Milyen aranyos volt.
2: Vagy visszahozom, vagy nem.
0: Egyébként igen, én halálideges voltam már, mikor tudtam, hogy jövünk visszafelé, mondom, Jézus, itt kell maradnom, mit kell csinálni, és akkor feljött.
2: Megnézte. A buszra? Megnézte. Szlovák elvtárs, igen.
0: Nézte, nézegette, vert a víz. Már ott a csoporttársakkal megbeszéltük, itt maradnak velem. Nem hagynak ott egyedül, kész vége, akkor mindenki marad. És akkor a végén, utána miután eltett 10 perc, akkor azt mondta, hogy mehetek. Kellett egy kis pénzt is adni, de az...
3: Egyszer egy csapatépítőt csinálunk, hogy felülünk a vonatra.
2: Nem mertek.
3: Mara, te mikor ültél vonaton?
0: Nagyon-nagyon régen.
3: Én is. Na, akkor Béla kifizeti a helyjegyet, felülünk, és elmegyünk Budapestre kirándulni. Mondjuk az oda-vissza 8 óra, majdnem.
2: Ez jó drága nektek.
0: Tehát, nekünk? Hát neked.
3: Hát a cégája. Nem, hát csak 8 fős, azt mondtad eleve.
2: Igen.
3: Az a rész. Hát a kisorsoljuk ki, igen, az a 8 fő.
2: Jó, de van első osztály, tehát az első osztályon elférnek sokan, tehát csapatostól is.
0: De minket attól vigyél, ahol te megférsz.
3: Milyen luxi körülmények, igen, között akarunk menni.
2: Hát az csak a kiváltságosok. Hát azt majd, figyelj, ezt majd prémiumnak kitűzöm.
3: Figyelj, szerintem
2: ez jó lesz, ez prémiumnak
3: kitűzöm. Keltető műsorvezetők között sorsolj ki 4 jegyet.
2: Meg is vagyunk.
3: Na, ezért.
4: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu.
5: Doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Just put your paws up.

0: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Felkelek, és az első kapcsolomban a rádiót, illetve napközben is munkahelyen szoktam hallgatni. Bírlak titeket nagyon.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.

0: Miley Cyrus, Flowers című dala után a Sunshine-on a programoké a terep, hiszen van lehetőség bőven, most meg nyár van egyébként is, úgyhogy ha nem tudod, hogy mivel töltsd a szabadidőt, akkor fülej, mert Kata lesz a te embered.
1: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
2: Sunshine FM programajánló.
3: Felejtsd el a suli végi unalmas bizonyítványosztókat, mert július 3-án este 7-kor a Kölcsei Központban olyan kórusrobbanás lesz, amitől még a falak is libabőrösek lesznek. A 30. Bartók Béla Nemzetközi Kórusverseny nyitányán a Laudícia Gyermekkar és a Kodály Kórus annyi ősbemutatót zúdít rád, hogy a fülcsengés garantált, a szünet után pedig a Kodály Filharmonikusokkal kiegészülve akkora zenei finálét csapnak, hogy a karmesteri pálca is ketté törik. Úgyhogy öltöz ki rendesen, és irány a nagy terem. A komoly zene itt most nagyon oda fog csapni. A Sóstói Múzeumfalu július 3-a és augusztus 14-e között teljesen elengedi a korán fekvést és átvált a sötétedés utáni üzemmódra. Az estézés rendezvénysorozaton lesz itt minden, a csillagfényes csilltől és a mezitlábas táncháztól kezdve a fejlámpás falu kerülésig, ráadásul olyan arcok bukkannak fel a sötétben, mint Pál István Szalonna vagy Precinger Fruzsina. Ha szeretnél úgy bókrászni a régi parasztházak között, hogy nem kapsz napszúrást, viszont kapsz egy adag minőségi kultúrát és jó zenét, akkor péntekenként irány a skanzen.

0: miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Azért szeretem a Sunshine FM-et, mert mindig a legkirályabb zenék szólnak, a legjobb műsorvezetők vannak, a legaktuálisabb témákkal foglalkoznak, és mindig érdemes őket hallgatni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó

0: változatos kedvencek.
1: Igazi újdonságok.

0: Jonas Brothers után el is érkezett a búcsúm ideje. Nagyon köszönöm az elmúlt 4 óra kitüntető figyelmét, de véget ért a móka mára, zárul már a mókatára. Ennyi voltam már, a találkozunk majd jövő hét pénteken Balogh Béla mellett a keltetőben. Addig is hallgass továbbra is a Sunshine FM-et, hiszen csak jó zene szól nálunk. Kövess minket Facebookon, Instagramon és TikTokon is. De ha kíváncsi vagy a legfrissebb hírekre, vagy arra, milyen zene szólt az elmúlt percekben, akkor www.sunshine.hu. Ne feledd Sunshine 25-ös játékunkat sem, a nagy boomot. Hétfőtől péntekig a keltetőben, a Juice-ban, a Sunshine délutánban és a Hallóban is tudsz játszani. Figyeld a játékfelhívó hangját, majd légy te az 5. szerencsés, aki bekerül adásba, majd a ketyegő hang alatt hallgassa meg érzéseidre, és kiállsz, hogy boom, amikor úgy érzed, hogy fel fog robbanni a bomba. Vidd el napi nyereményeink egyikét, és kerülj be a fődíj sorsolásba te is. Én további szép délutánt kívánok neked, jó pihenést és kitartást a jövő héthez. Lelépek, mara vagyok, szia!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Mi tudjuk, hol bulizol a nyáron. Irány Nyíregyháza, cél a Sóstó Garden, a sóstói nyár központja. Július 3-a péntek, Colorland Summer XXL Happarty, naplementés party, sztár vendég DJ. Július 10 péntek, Rakoncai, DJ Németi. Július 23 csütörtök, Pontot Party, Fellép, Mollywood, Vini, Regálili, Burai, Katapult DJ. Július 24 péntek, Chris Rudy, DJ Németi. Július 21 szombat, Mulata Garden, Roberto, Hamkoham, Vox együttes. Buriz Nyíregyházán, Sóstón, a sóstói nyár központja. A Sóstó Gardenben.
2: Van valami egészen különleges Debrecenben.
1: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
2: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
1: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
2: Nekünk ez szerelem.
1: Sunshine FM, csak jó zene. Születésnap, névnap, házassági évforduló.
2: Bármilyen ünnep is legyen, köszöst szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
1: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
2: Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Sunshine FM.
1: Sunshine FM. Kattints a sunshine.hu-ra. Olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. A térség ritmusa. Sunshine FM.
4: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
5: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
1: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
2: Két egyforma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
6: Kostoffer Ágnes bekeményít a parlamenti hiányzások miatt. Új haladékot kapnak a babaváró hitelesek. Keddig marad a száraz forró idő. Következnek a Sunshine FM hírei Szőcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
6: Szigorítana a parlamenti hiányzások kezelésén az országgyűlés elnöke. Kostoffer Ágnes elrendelte, hogy a parlament honlapján egy könnyen kezelhető adatbázisban tegyék közzé, mely képviselők hiányoznak a szavazásokról. A házelnök szerint a jövőben igazolt hiányzásnak csak az egészségügyi ok, valamint a hivatalos országgyűlési vagy kormányzati kiküldetés számítana. Bár a májusi hiányzások miatt ezúttal még nem szabtak ki pénzügyi szankciót, a jövőben az igazolatlan távolmaradások akár tiszteletdíj megvonással is járhatnak. November 1-jéig meghosszabbítja a kormány a babaváró hitel gyermekvállalási határidejére vonatkozó moratóriumot. A döntés azoknak a családoknak jelent könnyebbséget, akik 2019 és 21 között vették fel a támogatott hitelt, de a vállalt gyermek még nem született meg. A pénzügyminisztérium szerint az érintettek így több hónap haladékot kapnak, miközben a kormány egy enyhébb szabályozás kidolgozásán is dolgozik. A jegybank adatai alapján csaknem 25 ezer szerződésnél még nem teljesült a gyermekvállalási feltétel, így a hosszabbítás több 10 000 családot is érinthet. Azonnali belső vizsgálatot rendelt el Ruszin-Szendi Romulus honvédelmi miniszter a tavalyi újdörögi kézigránát baleset ügyében. A döntés azt követően született, hogy az ügyészség megszüntette a nyomozást. A miniszter közölte, tudomásul veszi a büntető eljárás lezárását, ugyanakkor szerinte nem lehet felelősök nélkül lezárni az ügyet. A tavaly márciusi kiképzésen egy önkéntes résztvevő egy éles kézigránát felrobbanása miatt mindkét kezét elveszítette, a kiképző pedig szintén súlyosan megsérült. A belső vizsgálat lefolytatására a vezérkari főnök kapott feladatot. Több módosítást is javasol a Tanítanék mozgalom a 2026-27-es tanévrendjéhez. A szervezet azt szeretné, ha a tanév egy héttel korábban, legkésőbb június 15-én érne véget, mert szerintük a nyári hőségben már nehéz érdemi oktatást tartani. Emellett azt is kezdeményezik, hogy az írásbeli érettségik idején ne legyen kötelező a digitális munkarend a középiskolákban, erről pedig az intézmények dönthessenek. A javaslatok között szerepel továbbá a téli szünet körüli munkanapok rugalmasabb kezelése, valamint a tanév első vagy utolsó napjának közösségi programokra történő felhasználása. Tovább fokozódik a hőség Magyarországon, szombattól már piros riasztás van érvényben, a következő 4-5 napban pedig többfelé 40 fok körüli csúcshőmérséklet is várható. Az előrejelzések szerint keddig továbbra is száraz napos időre kell készülni, csapadékra alig van esély, miközben az UVB sugárzás is extrém erős lesz. A meteorológusok most azt javasolják, hogy a déli órákban lehetőség szerint senki ne tartózkodjon hosszabb ideig a tűzőnapon, és gondoskodjanak a megfelelő folyadékpótlásról. A jelenlegi előrejelzések szerint kedden már elszórtan zivatarok hozhatnak némi enyhülést.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Valuta információ a Sunshine FM-en.
6: A Magyar Nemzeti Bank legfrissebb hivatalos deviza közép árfolyamai alapján a forint továbbra is stabil a fővalutákkal szemben. 1 euró árfolyama 355 forint körül alakul, az amerikai dollárért mintegy 313 forintot kell adni, az angol font 413 forint közelében mozog, amíg a svájci frank árfolyama 386 forint körül jár. A devizapiacot továbbra is a nemzetközi gazdasági hírek és a befektetői hangulat befolyásolja. Holnap tovább fokozódik a hőség térségünkben. A napsütést időnként kevés gomoly felhő zavarhatja meg, de csapadék továbbra sem várható. A szél gyenge, időnként mérsékelt marad. Hajnalban 21 fok körül alakul a hőmérséklet, délután pedig akár 41 fokig is emelkedhet. A déli órákban rendkívül erős UV-sugárzásra kell számítani.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en. Váci Zoltánnal, megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.
2: Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.
7: Hey guys, I'm Cameron.
2: Nekünk ez szeret.

kellemes vasárnap estét minden Sunshine hallgatónak. A mikrofonnál Váci Zoli, és a következő órában jön mozis és filmes műsorunk. Na nézzük, mi történt a héten, milyen friss hírek érkeztek. Például beszélünk majd arról, hogy brutális bevételi rekorddal nyitott a múlt heti filmes premier a Toy Story 5 a mozikban. Háborognak a rajongók, ugyanis kijött a Shrek 5 első előzetese. Elmondjuk, hogy mi akasztotta ki őket, bár megmondom őszintén, engem is egy kicsikét. És beszélünk majd arról, hogy elkészül a Grinch folytatása, hogy láthatjuk-e benne Jim Carreyt ismét Grinchként? Megtudod, ha velem töltöd a következő két órát, amiben szó lesz majd a heti mozi premiérről is, hiszen most csütörtöktől Superman unokatesója, avagy Supergirl érkezett meg a mozikba. Hozom ennek is a részleteit és a tartalmát. Szóval számítunk mindenkire.

További kellemes vasárnap estét mindenkinek, Hello Sunshine FM, mindjárt jönnek nálunk tovább a jó zenék, előtte viszont a múlt heti filmpremiérről jöjjenek a számadatok. A Toy Story 5 ugyanis akkorát durrantott a moziban, hatalmasat kaszált a film, újabb rekordot állított be ezzel a történelmi sikerrel. Egyébként maga a Toy Story 5 az AI veszélyeire és az online bántalmazásra is felhívja a figyelmet, amiben ugye a régi klasszikus, jól megszokott játékok az új modern játékokkal veszik fel a harcot, mint a tabletek és kütyük. A Toy Story 5 egyébként a legnagyobb durranás a hollywoodi nyárban 2019 óta. A Pixar és a Disney új animációs sikere nem csak az év eddigi legnagyobb mozis nyitányát produkálta, hanem jelentősen hozzájárult ahhoz is, hogy Hollywood a pandémia előtti évek óta nem látott erővel térjen vissza. A film premier hétvégéjén világszerte mintegy 312 millió dolláros bevételt ért el. A produkció ezzel nem csak a Toy Story sorozat legerősebb nyitását hozta, hanem 2026 legnagyobb mozis debütálásává is vált. A szakmai elemzők szerint a siker azt jelzi, hogy a közönség továbbra is hajlandó tömegesen visszatérni a mozikba, ha megfelelő minőségű és széles korosztályt megszólító film érkezik. Meg hát a nosztalgia még mindig üzlet, de én is ajánlanám minden szülőnek, hogy vigye el rá a gyerkőcöt, hiszen napjaink egyik tényleg nagy problémájával foglalkozik. A klasszikus játékok és a digitális eszközök versenyét mutatja be a gyerekek figyelméért, szóval a film egyszerre szólítja meg az eredeti rajzfilmen felnőtt szülőket és a mai fiatal nézőket is.

Ez itt továbbra is a Sunshine FM mozis és filmes műsora. Mindent összeszedünk, ami a héten a filmek, a sztárok és a mozik házatáján történt. Például a napokban kijött a Shrek várva várt 5. részének az első hivatalos előzetese. Sokan felteszik a kérdést, hogy ez most multidéző nosztalgia vagy digitális hideg zuhany. Ketté szakad a rajongó tábor, ugyanis a Shrek 5 elsőket csinálója kapcsán. Olyannyira, hogy a stúdió már egyes platformokon le is tiltotta a kommentelés lehetőségét. Sokan azt érzik, hogy a modernizálás átesett a ló túloldalára. A netezők azzal vádolják az animátorokat, hogy megfiatalították és plasztikai műtét alá vetették a karaktereket. Elveszett az eredeti filmekre jellemző kicsit piszkosabb, realisztikusabb képi világa Shreknek és a Samárnak, sőt, többen úgy vélik, hogy úgy néznek ki, mint saját maguk olcsóbb utánzatai, vagy egy AI által generált paródiái. Mivel a premiereig még sok idő van hátra, a csalódott rajongók körében elindult egy mozgalom, amely arra kéri a DreamWorks-öt, hogy a Sonic film mintájára tervezzék újra a karakterek kinézetét a mozikba kerülés előtt. Ahogy a vizuális technika fejlődik, úgy ugye ezeknek a megjelenése is. Tényleg fura egy kicsikét Shrek és Samara, hogy kinéz. Már-már az Avatar filmek animációjára hasonlít, és hát nem ezt szoktuk meg a Shrekben. Na de a bemutató 2027. június 30-án lesz majd. Addig pedig még van idő a stúdiónak is meggondolnia magát.

0: Ez jön.
1: What?
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
3: Nagyobb adókat javasolnak a nehezebb autókra. Új rendészet és katasztrófavédelmi tisztek tettek esküt. Reptéri dolgozók miatt fordult a miniszterhez a szakszervezet. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Új adózási szabályokat javasol a levegő munkacsoport a nagyobb méretű személyautókra. A civil szervezet szerint az 1,6 tonnánál nehezebb járművekre magasabb regisztrációs és gépjárműadót kellene kivetni, a 2 tonnánál nagyobb autók tulajdonosai pedig akár többszörös parkolási díjat is fizetnének. Indoklások szerint az autók méretének folyamatos növekedése egyre több parkoló helyet vesz el a városokban. A javaslat egyenlőre nem jogszabály, hanem szakmai kezdeményezés, amelyről a döntéshozóknak kell majd állást foglalniuk. Ünnepélyes tisztavatót tartottak a hétvégén a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen Budapesten. A Rendészettudományi Kar és a Katasztrófavédelmi Intézet végzős hallgatói tettek esküt. Magyar Péter miniszterelnök beszédében arra kérte az új tiszteket, hogy szolgáljanak becsülettel, a törvények és a haza iránti hűséggel. Hangsúlyozta, legyen bátorságuk fellépni a törvénytelenséggel szemben, és őrizzék meg hivatásuk becsületét. A kormányfő úgy fogalmazott, az egyenruha a hazát szolgálja, a törvény pedig minden magyar emberé. Országos tűzgyújtási tilalom lépett életbe. A NÉBIH és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a tartós csapadékhiány és a rendkívüli hőség miatt rendelte el az intézkedést. Tilos tüzet gyújtani az erdőkben, a fásításokban, valamint azok 200 méteres körzetében, a kijelölt tűzrakó helyeken is. Saját belterületi kertekben továbbra is lehet grillezni vagy éppen bográcsozni, de a szakemberek inkább gáz vagy elektromos eszközök használatát javasolják. A hatóságok szerint a száraz növényzet miatt már egy kisebb szikra is gyorsan terjedő súlyos erdőtüzet okozhat. A hőségriadó miatt lehetővé tette az otthoni munkavégzés elrendelését a Klebersberg központ a tankerületi iskolák egyes dolgozói számára. Az intézkedés a pedagógusok szakszervezetének kezdeményezésére született, és a tankerületek saját hatáskörben dönthetnek arról, kik dolgozhatnak otthon a rendkívüli hőség idején. A rendelkezés nem érinti a gyermekfelügyeletet ellátó pedagógusokat, akik továbbra és a munkahelyükön látják el a feladataikat. Az intézkedés egyenlőre a tankerületi fenntartású köznevelési intézményekre vonatkoznak, az egyházi és szakképzési intézményekben dolgozókra még nem. A Légi Közlekedési Egyesület szakszervezete a közlekedési miniszterhez fordult a budapesti repülőtéren dolgozók munkakörülményei miatt. A szervezet szerint a nyári hőségben a földi kiszolgálók extrém hőterhelésnek vannak kitéve. Saját méréseik alapján egy kisvontató műbőr ülése csaknem 77 Celsius fokra, a vezetőfülke 40 fokra, a beton pedig 57 fokra melegedett fel. A szakszervezet szerint sok járműben nincs légkondicionáló, a szellőzés is elégtelen, miközben a dolgozók akár több órán át pihenő nélkül végzik a munkájukat. A szervezet mielőbbi intézkedést sürget a munkakörülmények javítására.
4: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Holnap tovább fokozódik a hőség térségünkben. A napsütést időnként kevés komoly felhő zavarhatja meg, de csapadék továbbra sem várható. A szél gyenge, időnként mérsékelt marad. Hajnalban 21 fok körül alakul a hőmérséklet, délután pedig akár 41 fokig is emelkedhet. A déli órákban rendkívül erős UV-sugárzásra kell számítani.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en. Váci Zoltánnal, megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak józan.

Sunshine FM. Kellemes vasárnap estét mindenkinek. Hát most pedig kapaszkodj meg, ugyanis elképesztő hírem van. Már fejlesztés alatt a Grinch folytatása, amelynek főszerepében Jim Carrey is visszatérhet, és nem ő lesz az egyetlen nagy visszatérő. Szóval a Grinch megint jön, hogy jól elrontsa a karácsonyt. Ez a klasszikus karakter ugye számos popkulturális történetben megjelent, így Jim Carrey is eljátszotta a 26 évvel ezelőtt bemutatott Grinchben. A zöld szörnyeskétől pedig nem menekülünk, mert visszatér a folytatásban, hogy Carrey és az eredeti rendező Ron Howard is visszatérjenek a fedélzetre. Az első rész gyártója, a Universal fejleszti egyébként a projektet, és még nincs hivatalos neve, úgyhogy hívjuk csak Grinch 2-nek. Jelenleg Jim Carreyvel is már aktívan tárgyalnak arról, hogy eljátsza ismét a karaktert az eredeti rendezővel együtt. A Grinch folytatásának forgatókönyvét pedig egyenesen három ember fejleszti egyszerre. Három Oscar díjra is jelölték, Jim Carreyt is természetesen jelölték díjra. Mondjuk ő nagyon-nagyon kibukott, és fura is, hogy megint elvállalja, mert naponta összesen 8 órát kellett eltöltenie azzal, hogy a sminkesek, a maszkosok Grinchet faragjanak belőle, illetve újra civillé alakítsák, úgyhogy ott akarta hagyni a produkció Jim Carrey már a forgatás idején, aztán pedig már nagyon élvezte az egészet, úgyhogy jön a Grinch 2, ez most már tuti fix.

0: adás után jönnek a jó zenék a Sunshine FM-en, most viszont elérkeztünk a hétvadi új mozifilmjének bemutatásához, hiszen most csütörtökön Supergirl megérkezett a mozikba, egyesek szerint az év egyik legjobban várt filmje, úgyhogy a szuperhős, de leginkább a női szuperhős filmek rajongóinak ez szerintem egy nagyszerű élmény lesz. Supergirl egyébként Superman női megfelelője. A történet középpontjában Kara Danvers áll, aki Superman unoka testvéreként sokáig az árnyékában élt, azonban Krypton bolygó egyik utolsó túlélője. Amikor viszont egy kegyetlen ellenség egészen váratlanul az otthonához közel sújt le, Kara, akit sokan Supergirl német ismernek, bár semmi kedve, de társakat keres, és egy szedett-vedett összenem illő tagokból álló társasággal káprázatos a csillagok közé vezető kalandra indul, hogy először igazságot tegyen, aztán bosszút álljon. Szóval a vadi új DC szuperhős film a Supergirl már a mozikban.
1: A

Sokára 8 óra, szóval műsorunk lassan a végéhez érkezik. Én eddig tudtam szórakoztatni minden filmrajongó Sunshine hallgatót, na de a sztárok, a filmek és a mozik titkai, újdonságai a jövő heti adásban is érkeznek majd. Addig is nézzetek jó filmeket, menjetek moziba, és hallgassatok minket, a Jó Zenék Rádióját. Mindenkinek jó pihenést kívánok így vasárnap estére, Váci Zoli pedig már a búcsúzik. Találkozunk egy hét múlva.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: A püspök megnyitná a templomokat a hőség idején. 83 helyettes államtitkári személycseréről döntött a kormány. Az aszály nyomai már a Hortobágyon is jól láthatók. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Arra kéri a plébániákat Székely János, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, hogy a hőség idején tartsák nyitva a templomaikat. A szombathelyi megyéspüspök szerint a kánikula különösen az idősekre, a kisgyermekekre, a krónikus betegekre és a hajléktalanokra jelent veszélyt. Azt javasolja, hogy a templomok a legmelegebb órákban menedékhelyként szolgáljanak, ahol a betérők megpihenhetnek, ihatnak egy pohár vizet és csendes, hűvös környezetben tölthetnek el néhány percet. A püspök szerint ezzel a keresztény közösségek egyszerre nyújthatnak testi és lelki segítséget is a rászorulóknak. Átfogó személyi változásokról döntött a kormány a minisztériumok vezetésében. A magyar közlönyben megjelent határozatok szerint összesen 83 helyettes államtitkári kinevezésről és felmentésről született döntés. A változások gyakorlatilag valamennyi minisztériumot érintik. A legnagyobb átalakítás az élő környezetért felelős, a gazdasági és energetikai, valamint a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztériumban történt, de új vezetők kerültek többek között a belügyminisztériumba, az egészségügyi, az oktatási és gyermekügyi, valamint a közlekedési és beruházási minisztériumba is. Szombattól megszűnt a hatósági üzemanyagár Magyarországon. Na, a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvény a pénteki magyar közlönyben jelent meg, és a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolja az árstop megszűnését. A jogszabály ugyanakkor lehetőséget ad arra, hogy rendkívüli piaci helyzetben a kereskedelem politikáért felelős miniszter ismét hatósági árat vezessen be a benzinre és a gázolajra is. A törvény az ellenőrzések szabályait is rögzíti. A jogsértő üzemeltetőkre akár 150 millió forintos bírság is kiszabható, ismételt szabályszegés esetén pedig ideglenesen be is zárhatják a benzinkutat. Új etikai iránymutatást tett közzé az Egészségügyi Minisztérium és a Magyar Orvosi Kamara az orvosok közösségi médiás jelenlétéről. A jelenleg még vitairatként megjelent ajánlás célja, hogy a betegbiztonságot, a szakmai hitelességet és a közbizalmat is az online térben is erősítse. A dokumentum szerint az orvosokra a közösségi médiában is ugyanazok az etikai szabályok vonatkoznak, mint a betegellátás során. Kiemelt figyelmet fordítanak a betegadatok védelmére. Személyes egészségügyi információ csak megfelelő hozzájárulással és az érintett beazonosításának kizárásával tehető közzé. Riasztó képekkel szemlélteti az idei aszály hatásait a Hortobágyi Nemzeti Park. A természetvédelmi őrök szerint a Hosszúpályi határában található Nagysziken a korábban üde rét helyett idén kiszáradó növényzet fogadja a látogatókat. A védett koloncos legyezőfű állománya megritkult, a virágzó példányok pedig jóval kisebbek a megszokottnál, és a réti Margit virágokat is megviselte a csapadék hiány. A szakemberek szerint a tartós szárazság és az erős szél tovább ronthatja a talaj állapotát, ami a természetes élőhelyek növényvilágára is egyre nagyobb hatással van.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Holnap tovább fokozódik a hőség térségünkben. A napsütést időnként kevés gomoly felhő zavarhatja meg, de csapadék továbbra sem várható. A szél gyenge, időnként mérsékelt marad. Hajnalban 21 fok körül alakul a hőmérséklet, délután pedig akár 41 fokig is emelkedhet. A déli órákban rendkívül erős UV-sugárzásra kell számítani.
0: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
0: Csak jó zene!

0: miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Nagyon szeretem a Sunshine FM-et, és egész nap ezt hallgatom. Hallgassátok ti is!
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Azért szeretem a Sunshine FM-et, mert mindig a legkirályabb zenét szólnak, a legjobb műsorvezetők vannak, a legaktuálisabb témákkal foglalkoznak, és mindig érdemes őket hallgatni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: epizódos kedvencek.
1: És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
0: Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Ennyi a hibám, amit féltettem, mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem, én hagyom a dégjen.

0: távol.
1: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
2: Nagyon jó zenéket játszottok, és rengeteg friss élménnyel gazdagodik az ember.
3: A választás egyszerű.
1: Ez a Sunshine FM.
3: Csak jó zene.

0: miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Még a kávésbögrém nincs meg, de a gombot már nyomom a rádión. Szeretem, amilyenek vagytok.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: Csak jó zene megszakítás nélkül. Ez a Sunshine FM.
1: Nézem, hogy táncolsz és úgy bánt, látom, hogy magányos vagy. Nem tudom, hogy találtam pont rád, pedig ez a város nagy.